0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthans, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to

0: come to the spiritual qualities,
1: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
0: then first is to control your diet.
1: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
0: And also limited diet.
1: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
0: So don't consume too much sweet.
1: Ne fogyassz túl sok édeset.
0: Junk food.
1: Ne fogyassz ilyen gyors.
0: No restaurant food.
1: Gyors éttermi kaját.
0: Prepare yourself at home.
1: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
0: Limited.
1: Korlátozott mennyiségben.
0: So nothing remained over.
1: Ne legyen semmi maradék.
0: And other point is,
1: a másik pont pedig az,
0: between two meals you should not eat anything.
1: Hogy két étkezés között semmit ne egyél egyáltalán.
0: No nuts.
1: Ne legyen dió.
0: No apples, fruits.
1: Alma, gyümölcs.
0: No coffees.
1: Kávé.
0: Teas.
1: Tea.
0: So it is 4 hours or 5 hours.
1: Úgy, hogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
0: Remain without anything except water.
1: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
0: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
1: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
0: Your age will prolong.
1: A életkorod meghosszabbodik.
0: The disease will also disappear or will be very little.
1: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
0: Mostly you can get maybe what we call the flu.
1: Maximum influenzás leszel néha.
0: Catch cold, that's all.
1: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
0: You will have no any more problem with the allergy.
1: Nem lesz többet allergia problémád.
0: The immunity will be more strong in the body.
1: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
0: That is just controlling of the diet.
1: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
0: If you have diabetes or some different disease,
1: diabéteszed van vagy más betegség,
0: and doctor tells you that you have to eat certain time,
1: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
0: this is of course the different thing.
1: Akkor persze az más dolog.
0: So if you really want to do your yoga sadhana,
1: ha tényleg akarod a yoga szádanádat gyakorolni,
0: then first control over your tongue.
1: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
0: The test.
1: Az ízlelés fölött.
0: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
1: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
0: Joint problems,
1: ízületi problémák,
0: livers, kidneys, glands, all.
1: Máj, vese, mirigyek, problémái, mind.
0: You will lose kilo a lot.
1: Sok kilót le fogsz adni.
0: And you become more happy and healthy.
1: És boldogabb leszel és egészségesebb.
0: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
1: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
0: After that is practicing.
1: Ezek után a gyakorlás.
0: So as much as you will practice disciplined.
1: Minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz.
0: Best is every day same time.
1: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
0: You know, because you are staying on the same place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me.
1: Egy olyan személy, mint én.
0: It's difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So, write in your diary.
1: Írd bele a naplódba.
0: When, what I should do.
1: Mikor, mit akarok csinálni.
0: Also, you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means with the friends.
1: Vagyis barátainkra.
0: Free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő sétálni, elmenni uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body.
1: Az idegen szimptomákat a testben.
0: Our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy jóga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
0: You sell train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different disease.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság, a

0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and the drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell arra.
0: What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
0: Very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
0: Less white flour,
1: kevesebb fehér liszt,
0: more lentils,
1: több lencse,
0: and fresh made chapatis,
1: és frissen készült csapati.

0: old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
0: The second point, to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek.
0: A liberated one.
1: Felszabadultak.
0: Then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.
1: Ne hagyd ki a satsangot.
0: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
1: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
0: Pranayam. Prana is very, very important.
1: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
0: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
1: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
0: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
1: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
0: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
1: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
0: Therefore, self-discipline is very important.
1: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
0: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
1: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
0: Yoga begins with the discipline.
1: A jóga a fegyelemmel kezdődik.
0: Okay, have you any question between?
1: Van kérdésetek közben?
2: My question is, how can we bring more people here to your
1: desert? Magyarul is mondom.
0: Is not there so many people here?
1: Miért nem elég ember van itt?
0: Yes, you have to have more children.
1: Legyen több gyereked.
0: So that we, well, that would have been many, many people.
1: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
0: But announcement was only 5 days before.
1: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
0: Or 1 week.
1: Vagy egy hete.
0: And many people have different kind of programs.
1: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
0: The schools, the examinations.
1: Iskola, vizsga.
0: And preparing for the summer seminars.
1: Nyári jógatáborra való készülődés.
0: So that's why many people could not come.
1: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
0: Generally they are announcing minimum 6 months.
1: Általában
0: they are planning their program 6 months before.
1: Általában 6 hónappal előre meg szoktuk adni a programok időpontját.
0: There's the parents, old parents.
1: Vannak szülők, idős szülők.
0: Children.
1: Gyerekek.

0: School,
1: iskola,
0: the office work,
1: munka, hobby.
0: So there are many reasons one cannot just coming.
1: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
0: Next time organize 3 months before.
1: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
0: And put the posters and informations. You will see it. A hall will be full.
1: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
0: So it's the quality of organization.
1: Tehát ez a szervezés minősége.
0: Okay. Next. Yes. Soya.
1: Mit gondolsz, Swamiji, a szójáról?
0: Well, when I came to Europe in beginning,
1: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
0: it was very much very in as a fashion. Eating is called macrobiotic eating.
1: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
0: And there was one Japanese was in America, and he researched lot about soya bean, and people were consuming lot of soya beans.
1: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
0: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more proteins than in the meat.
1: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
0: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
1: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
0: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
1: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
0: Then changes the energy.
1: Akkor megváltozik az energia.
0: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
1: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
0: From Africa. We can bring it here.
1: Afrikából ide lehet hozatni.
0: From America, from Mexico.
1: Amerikából, Mexikóból.
0: From India.
1: Indiából.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course, they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.

0: ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
1: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
0: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
1: So now some people think soya is not good.
0: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a szója.
1: Because of the pesticide.
0: A vegyszerek miatt.
1: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
0: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
1: That's it. So if you find organic, it's a good.
0: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
1: The green mung dal, that has very much protein.
0: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
1: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
0: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst enned.
1: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
0: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
1: And make a society organic.
0: És
1: farming.
0: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
1: And then few people together.
0: Néhányan együtt.
1: Research more about that. How to do?
0: Kutassátok ezt a területet jobban, nézzetek utána, hogy kell csinálni.
1: Also the cows, that you can supply the milk directly.
0: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
1: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
0: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét, még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
1: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
0: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
1: Australia and New Zealand milk is forget it.
0: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
1: Chemical.
0: Vegyi.
1: Now so but people want to have direct milk.
0: Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
1: Without pesticides.
0: Amiben nincsenek vegyszerek.
1: So they give the milk for bathing, washing yourself.
0: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
1: So if you want to buy the original milk, that is written not for drinking, it's for bath.
0: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
1: I was in Australia at Sunshine Coast.
0: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supply me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chait Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: then she explained me.

0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod, vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
0: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e, vagy nem.
1: Stand up and say yes or no.
0: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e, vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
1: Yes, he's from Australia, but I mean, this is it true what I told about milk? That's right.
0: Igen, így van.
1: So, stay in Hungary.
0: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
1: Thank you. All the best.

0: that you
1: are saving.
2: Hogy itt ülsz a teremben, ülj kényelmesen, és lazíts.

0: Now place your right hand fingers at the eyebrow center.
1: Emeld a jobb kezed ujjait a szemöldök központhoz.
0: Index and middle finger at the eyebrow center.
1: Középső és mutató ujjadat a szemöldök.
0: And with the right thumb slightly close the right nostril.
1: A szemöldök központra és a jobb kezed hüvelyk ujjával zárd el a jobb orrjáratodat.
0: With the thumb slightly press the side wall, the right nostril.
1: Hüvelyk ujjal finoman nyomj rá a jobb orrjáratra.

0: without counting, just inhale deep and exhale long.
1: Ne számolj, csak mély belégzés, hosszú kilégzés.

0: Feel the breath from the beginning of the nostril, left nostril, till the center of the chest, and then further into the whole lungs, the whole diaphragm.
1: Érezd a légzést először a bal orrjuktól, a mellkas közepéig, az egész tüdőbe, a rekeszizomig.

0: Be aware of the breath. You should know that you are inhaling and exhaling with the left nostril, the prana.
1: Légy tudatában a légzésnek, tudd, hogy bal orjárattal be- és kilélegzel, prana.

0: Now place the hand on the knee.
1: Tedd a kezed a térdedre.
0: And deep inhale and exhale two times, three times.
1: Két-három mélybe és kilégzés.
0: And relax.
1: És lazíts.
0: Always observe the breath.
1: Mindig figyeld a légzést.

0: feel your breath ascending and descending. Breath awareness between navel and throat or the nostrils.
1: Érezd az emelkedő és süllyedő légzés tudatot a köldök és a torok vagy az orjáratok között.

0: And now place the hand on the knee. Be aware of the Bija mantra.
1: Tedd a kezed a térdedre, figyeld a Bija mantrát.

0: Now make Ujjayi mudra. The chin press towards the chest.
1: Ujjayi mudra, az álladat nyom neki a mellkasnak.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Inhale through both nostrils.
1: Belégzés mindkét orjáraton.
0: And exhale through the mouth slowly. Don't make too much noise.
1: Lassú kilégzés a szájon, kevés zajjal.

0: Breath in.
1: Belégzés.
0: And out.
1: Kilégzés.
0: From the navel to Ajna Chakra, and from Ajna Chakra to the navel.
1: Köldöktől Ajna Chakráig, Ajna Chakrától köldökig.

0: Likewise, go ahead, of course, no sound of the breath, what I made, it was only demonstration.
1: Így folytasd, a légzésednek ne legyen hangja, én csak bemutattam.

0: from the navel to the Ajna Chakra, middle of the eyebrow center, and from the Ajna Chakra to Manipur Chakra.
1: Köldöktől az Ajna Chakráig, a szemöldök központig, és Ajna Chakrától Manipur Chakráig.

0: Now release the Jalandhar Banda.
1: Old ki a Jalandhar Banda.
0: Head straight.
1: Emeld fel a fejed.
0: And deep inhale to the nostrils and exhale to the mouth.
1: Mély belégzés az orjáratokon, kilégzés a szájon.
0: Feel the fresh air going through the nostrils.
1: Érezd, hogy friss levegő megy be az orjáratokon.
0: And when you exhale, you feel the warm on your lower lip.
1: Kilégzéskor érezd a meleget az alsó ajkadon.
0: Keep your body relaxed.
1: Test laza.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd a könyököd.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd vállaidat.
0: And feel the prana between Manipur and Agya Chakra.
1: És érezd a pránát Manipur és Agya Chakrák között.
0: The physical form of the pranayam is strengthening all the organs, our health, and supplies the maximum quantity of the oxygen.
1: Pranayam fizikai formája ellátja minden szervünket, javítja az egészségünket, és maximális oxigénnel lát el bennünket.
0: Inhale through the nostrils.

0: nostrils and exhale to the mouth. When you inhale, then you feel fresh, cool air flowing through the nostrils and from the Ajna Chakra till Manipur. And while exhaling from Manipur to Ajna Chakra and exhaling through the mouth, you feel warm air on the lower lip.
1: Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Belégzésre érzed, hogy a friss, hideg levegő eljut az orrjárataitól a Manipur csakráig. Kilégzésre a meleg a Manipur csakrától az alsó ajkakig.

0: उज्जाय प्राणायाम, still your head is straight,
1: a fejed még mindig egyenes,
0: eyes are closed, body straight upright and relaxed,
1: szemed lehunyva, a test egyenes és laza.
0: You are inhaling through the nostrils and exhaling through the mouth.
1: Az orjáratokon lélegzel be, és a szádon át ki.
0: Breath, little deeper than normal breath.
1: A légzés kissé mélyebb, mint a normál légzés.
0: Ascending and descending breath between navel and eyebrow center, from Agya to Manipur, from Manipur to Agya.
1: Emelkedő és süllyedő légzés tudat a köldök és a szemöldök központ között, Manipurtól Agyáig, Ágiától Manipúrig.
0: And the prana is spreading in the whole body, supplied in the whole body, to the every organs, every muscles, every system of the body.
1: Prana eljut az egész testbe, minden szervhez és az egész testi rendszerhez.
0: This kind of pranayama leads us to the sahaj samadhi.
1: Ez a pranayama a sahaj samadhihoz visz minket.
0: Spontaneous coming to the samadhi, that's a temporary.
1: Spontán jutunk szamádihoz, ami átmeneti.
0: Vrittis are very calm and your mind is peaceful and you feel very deep within thyself, one with thyself.
1: A vrittik elnyugszanak,

0: mind is like water.
1: Az elme olyan, mint a víz.
0: If the pot is moving,
1: tény mozog, a víz is.
0: If pot is steady, then mind is also steady.
1: Ha az edény mozdulatlan, az elme is mozdulatlan.
0: To mastery thy body means to mastery the mind.
1: Ha a testedet tudod uralni, azt jelenti az elmédet is.

0: This kind of pranayama is a technique of the meditation which leads to the self-inquiry, atma anubhuti.
1: Ez a pranayama egy olyan technika, amely az önvizsgálathoz, az átma anubhutihoz vezet bennünket.

0: And now deep inhale, exhale 3 times. And normal breath. Be straight, upright, sitting, no movements.
1: 3 mély be- és kilégzés, normál légzés, ülj egyenesen, ne mozogj.
0: Just relax and be aware of your being here in this hall with your guru brothers and sisters.
1: Csak lazíts és tudatosítsd a jelenlétedet a teremben, a guru testvéreiddel.
0: And remember the celebration of the Guru Purnima. Remember your sankalpas to fulfill your sankalpa, to develop your willpower.
1: Emlékezz a Guru Purnima ünneplésére.

0: Emlékezz a sankalpádra, az akaraterődre, amivel beteljesíted.
1: And that develops through Ujjayi Pranayam, this meditation, self-inquiry, meditation of yoga in the life, Atma Anubhuti.
0: Ezáltal, a meditáció által, a joga mindennapi életben rendszer önvizsgálati meditációjával, az Atma Anubhutival fejlődik ki.

0: And now deep inhale and chant Om all together three times.
1: Mélybelégzés, háromszor együtt zengetjük az Ommot.
0: When you chant the Om, you need not to move the body.
1: Mikor Ommot zengetsz, nem kell mozgatnod a
0: Let
1: tested.
0: Let your body be in peace.
1: Legyen békében a tested.
0: Deep inhale.
1: Mélybelégzés.

0: Place your mala in your neck.
1: Helyezd a málladat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat, amit tegnap hoztál.
0: With folded palms.
1: Összetett tenyérrel.
0: The hands near the chest.
1: A kezeid a mellkas mellett.
0: Remember your sankalpa.
1: Gondold át a szankalpádat.
0: And pray to Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji.
1: És imádkozz Dev Purijihez, Alak Purijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
0: To protect our sankalpa.
1: Védje meg a szankalpádat.
0: Protect our spiritual path.
1: Védje meg spirituális utunkat.
0: The whole creature should be happy on this planet.
1: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.

0: Rub your palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész testet.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood circulation towards the head and face.
1: Érezd a fejed és az arcod vérellátását.
0: All five gyanendriyas are getting the fresh blood.
1: Mindaz öt gyanendriya friss vért kap.
0: Means more oxygen.
1: Ez azt jelenti, hogy több oxigént.
0: And slowly with the support of the hands.
1: Lassan a kezeid támogatásával.
0: Slowly get up.
1: Lassan gyere fel.
0: And inhale and lay hands up.
1: Belégzésre emeld fel a karjaid.
0: And exhale hands down on the thighs.
1: Kilégzésre kezek le a combokra.
0: And turn into the vajrasana.
1: Ülj át vajrasanába.
0: And stretch the hands up.
1: Nyújtsd felfelé karjaidat.
0: And interlock your thumbs.
1: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
0: And look to the ceiling.
1: Nézd a plafont.
0: And exhale, bend forward.
1: Kilégzésre hajolj előre. Sasankasanába.
0: And inhale, come up.
1: Belégzésre gyere fel.
0: Interlock the thumbs.
1: Kulcsold a hüvelykujjakat.
0: Stretch the body up.
1: Felfelé nyújtsd a testet.
0: And look slightly up to the ceiling.
1: Finoman nézz fel a plafonra.
0: And release your thumbs.
1: Old ki a hüvelykujjaidat.
0: And slowly bend forward, come down.
1: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Én helyen kamáp, hencsap.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly bend to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.
1: Kilégzés balra.
0: And inhale in the middle.
1: És belégzés középre.
0: And open your palms.
1: Nyisd szét a tenyereidet.
0: And hands down.
1: És kezeket le.
0: On the thighs.
1: Combjaidra.
0: And knees on the ground, toes is standing.
1: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
0: Hands on the thighs.
1: Kezek a combokon.
0: Stay there.
1: Maradj így.
0: Through this Ujjayi Pranayam and this exercise, you are grown up.
1: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
0: How did you manage? All are higher.
1: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
0: Then hands sidewards.
1: Karok oldalra.
0: And knees up.
1: És emelt fel a térded.
0: All balance on the toes.
1: Minden egyensúly a lábujjakon van.
0: Knees in air.
1: A térdek a levegőben.
0: Don't hold each other's hands to get.
1: Ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit Sarvetasana.
1: És egy kis Sarvetasana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on Sarvetasana. Forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a Sarvetasanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.
0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment, pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the Hastapadasana.
1: Lassan Hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes or the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Gyere fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasan.
1: És Tadasan.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőtök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.

0: up,
1: föl,
0: and down,
1: és le,
0: legs apart,
1: lábok terpezben,
0: and your hands bending towards left side,
1: kezeid balra dőlnek,
0: left side,
1: balra.
0: In the middle,
1: középre,
0: and your side, right side,
1: s a te jobb oldaladra,
0: and up,
1: és fel,
0: left,
1: balra,
0: middle,
1: középre,
0: right,
1: jobbra,
0: middle,
1: középre,
0: and hands down,
1: és engedd le a kezed,
0: legs together,
1: tedd össze a lábad,
0: and for the hands,
1: kulcsold a kezeidet,
0: and you can say Hari Om Swamiji,
1: és mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

Most nemrég múltál el 78 éves. Ez nagyon szép kor, és hála Istennek, jó erőben és egészségben vagy. Mesélj egy kicsit magadról nekünk.

0: ismerősömmel, aki felhívta a figyelmem a jogára. Következő joga oktatás évben két egy házán részt vettem egy jogatáborba, ahol találkoztam Swamicsivel. Nagy hatással volt rám. Nagyon jól éreztem ott magam. Következő évben, 1993-ban Vépen Swamicsitól mantrát kaptam, tanítvány lettem.
1: Hogyan változtatta meg az életmódodat, a mindennapjaidat, hogy találkoztál a jogával?
0: Segített feldolgozni a stresszt, nyugodtabb lettem, pozitívabb lett a gondolkodásom. Gyakorlatok összehangolva a légzéssel nyugalmat adtak. Így bármi nehézségem van, csak leülök, meditálok, vagy lazítok, és mindjárt sokkal jobb lesz a közérzetem, jobban érzem magam. Mióta a mantrát megkaptam, rendszeresen jártam gyakorolni jogatáborokba, szatszangokra, rátértem a vegetáriánus ételmódra, ami nagyon sokat segített, mert az előző időkben sok problémám volt, beteg voltam, gerinc problémáim voltak, ízületi gyulladások, magas volt a koleszterin szintem, és ezek mind javultak a légző gyakorlatoktól, a rendszeres gyakorlástól, és rendbe jött az egészségem, jobban éreztem magam.
1: Hogyan szervezed meg egy napodat?
0: Hát most már elmúltam 78 éves, én is kezdek öregedni, és sokkal nehezebb a gyakorlás, de azért minden nap gyakorolok. Reggel nem tudok úgy fölkelni, hogy ne gyakorolnék. Az egész napom sokkal jobb akkor. Légző gyakorlatokat végzek, meditálok, és körülbelül most is egy órát gyakorolok. Ez nagyon jót tesz, főleg a légző gyakorlatok. A gerinc problémáimra, amik eléggé fájdalmasak pillanatnyilag már, csak ezzel tudom helyrehozni, ezzel tudom azt megtenni, hogy ne fájjon annyira, mert amikor fáj, akkor rákoncentrálok, légzéssel összehangolom a gyakorlatokat, és sokkal jobb lesz a közérzetem.
1: Hogyan gyakorolsz otthon?
0: Minden nap reggel, miután felkelek, meditációt végzek, mantrázom, légző gyakorlatokat csinálok.
1: Mi a kedvenc testgyakorlatod, ászanád?
0: Nagyon sok gyakorlat van, amit kedvelek, főleg a katupranam gyakorlatot, azt nagyon szeretem csinálni, mert az mindig mindent átmozgat, és utána sokkal jobb a közérzetem. Tulajdonképpen minden gyakorlatot nagyon szeretek, de legjobban a fordított testhelyzetű gyakorlatokat, mert attól felfrissülök, tisztul a gondolkodásom, és nagyon jól érzem utána magam.
1: Mennyivel nyújt többet a jóga a gyakorlóknak, mint bármelyik más testmozgás vagy sport?
0: Más sportok, mert ugye én is íjáztam, és egyoldalúak voltak. Azért vannak ilyen gerinc problémáim, meg mindenféle, mert egyoldalú. És a más sportok, például a foci, meg ilyesmi, azok meg stresszes lesz tőle.
1: Végezetül hogy kérdezzem meg, milyen életmódbeli tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt?
0: Hát javaslom, hogy a fiatalok minél előbb kezdjék el a jogát, mert ez a legjobb a jó élethez. Gyakoroljanak sokat, pozitív gondolatuk legyen. A jogában az jó, hogy nem kell hozzá semmi eszköz. Az ember egy csöndes szobába leül,

szőnyegre, és ott meg tudja csinálni a gyakorlatokat, relaxálni tud, meditálni tud, lazítani tud. Egy fél óra, óra elég ahhoz, hogy az ember kikapcsolódjon és nyugodtabb legyen.

0: distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you joining us today for this special occasion. My name is Ervin István Nagy, and as the president of Jogain Daily Life Swamiji's Hungarian Association, it is my absolute honor and privilege to host today's gathering, where we stand together for all inspiring public discourse that bridges wisdom, tradition, and spiritual growth. We would also like to express our gratitude to our sponsors, the Budapest Congress Center and Napraforgó Szervező Iroda Kft., for their generous support in making this event possible. To formally open today's program, it is my great honor to invite His Excellency Mr. Anshuman Gaur, Ambassador of India, to deliver the opening remarks.
1: Üdvözlöm Önöket ezen a különleges alkalmon. A nevem Nagy Ervin István, és mint a Joga Mindennap Életben Swamiji Magyarországi Szervezetének elnöke, ez az én tisztességem és privilégiumom, hogy a mai gyűlés házigazdája legyek, ahol összegyűltünk azért, hogy egy inspiráló nyilvános előadásra, ami hidat képez a bölcsesség, a tradíciók és a spirituális növekedés felé. Szeretném kifejezni a hálámat a szponzorainknak, a Budapesti Kongresszusi Központnak és a Napraforgó Szervező Iroda Kft.-nek a nagylelkű támogatásáért, hogy ezt az eseményt létrehozhattuk. Hogy hivatalosan megnyissam a mai programot, tisztelettel felkérem Ő Excellenciája,

0: education and enterprise, the presence of so many friends of India in this hall this evening is itself a sign of that closeness. Organizations such as Yoga and Daily Life Association deserve our special appreciation. Their work has made authentic yoga more easily accessible to people across Hungary, not diluted, not reduced to mere gymnastics, but faithful to its root and to its deeper purpose. In doing so, they serve not only health, but the understanding between our people. The Indian Embassy in Budapest, together with the Amrita Shergill Cultural Center, works consistently to promote yoga in Hungary through yoga classes, outreach and yoga promotion programs, and the annual celebration of the International Day of Yoga. Let me close with a hope. May this evening's lecture open a little more of that inner quiet which yoga promises, the still center within each of us, untouched by the noise of the world. May you leave this hall a little calmer, a little clearer, a little closer to that peace which is our truest nature. I wish Swami Avtar Puriji a most rewarding session and each of you a truly enriching experience. Thank you. Namaste.
1: Thank you very much, Your Excellency, for those gracious opening words and for setting such a meaningful tone for today's event. And now we move to the main feature of today's program. It is our immense privilege to welcome our esteemed keynote speaker, Mahamandaleshwar Swami Avatarpuri. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Sri Avatarpuriji is the disciple and successor of His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansri Swami Maheshwarananda Puriji. He belongs to the spiritual lineage of Om Sri Alakpuriji Siddhapit Parampara and continues the tradition of the system yoga in daily life. Sri Swami Avatarpuriji was born in 1999 in Jodhpur, Rajasthan, India. He grew up in close connection with Vishwaguruji, receiving his guidance, teachings, and blessings. In Om Vishwadeep Gurukul Swami Maheshwarananda Ashram Education and Research Center in Jadan, Rajasthan, India. In 2012, he was initiated as a sannyasi by Vishwaguruji, becoming the youngest monk in the Om Sri Alakpuriji Siddhapit Parampara. In 2021, at the Sri Alakpuriji Siddhapit Parampara Ashram in Kachras, Rajasthan, Vishwaguruji formally appointed Swami Avatarpuriji as his successor through sacred Vedic ceremonies. On 26th April this year, in Om Ashram in Jadan, Rajasthan, Swami Avatarpuriji was ceremonially bestowed with the title of Mahamandaleshwar of the Panchayati Mahanirvani Akara. As the successor of Vishwaguruji, Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Sri Avatarpuriji carries the sacred responsibility of continuing this living tradition and bringing its timeless wisdom to future generations. He travels throughout the world, sharing the teachings of yoga in daily life and Satsanatana Dharma, and guiding practitioners and seekers on the path of spiritual development. Please join me in giving... the translation. So first she needs to translate His Excellency's lecture.
2: Hát a nagykövet úr a nagykövet úr beszéde. Namaste, jó estét Budapest, tisztelt Swami Avatarpuriji, tisztelt vendégek, India kedves barátai, hölgyeim és uraim. Megtiszteltetés számomra, hogy ma este itt állhatok Önök előtt a Joga Mindennap Életben Egyesület által szervezett rendezvényen, és köszönöm az Egyesületnek, hogy meghívott, hogy megnyissam ezt az eseményt. Az előttünk álló téma a jelen pillanat ereje. Hogyan csendesítsük el a gondolatainkat, az ősi bölcsesség és a modern tudomány találkozása egyszerre egyszerű és mélyreható. Pontosan ez az a kérdés, amelyet India bölcsei több ezer évvel ezelőtt a folyók partján tettek föl, és amelyet ma egy tudós tesz föl a modern laboratóriumában. Az, hogy ugyanaz a kérdés visszhangzik az évezredek és kontinensek között, valami fontosat árul el nekünk. Az ember nyugalomra, tisztaságra és belső békre való törekvése egyetemes és időtlen. A jóga India ajándéka a világnak. Nem csupán testmozgás, sem múló divat, hanem az énről szóló, az önvalóról szóló teljes tudomány, a test, a légzés és az elme évezredeken át finomított tudománya. India soha nem törekedett arra, hogy ezt a kincset megtartsa magának. Civilizációnk, a Vasudeva Kutumbakam, az egész világ egy család elve szerint él, ezért szabadon osztjuk meg a jógát, ajándékként adjuk közösen az emberiségnek. A jóga lényegét Patanjali Yoga Sutrainak egyetlen ragyogó sora foglalja össze. Yoga Citta Vritti Nirodaha, a jóga az elme hullámzásának lecsillapítása. Ebben a rövid szútrában rejlik a ma esti előadás témája. A jóga nem a testtel kezdődik, hanem az elmével. A gondolatok lecsendesítése, a jelen pillanatban való teljes megnyugvás jelenti a jóga legmélyebb céljának megérintését. És pontosan ebben a pontban találkozik ma az ősi bölcsesség és a modern tudomány. A meditációval, a mindfulness-szel és az emberi elmével kapcsolatos modern kutatások laboratóriumi nyelven erősítik meg azt, amit a rishik már régóta intuitív módon megértettek. A nyugodt elme az egészség, az együttérzés és a tiszta cselekvés alapja. Narendra Modiji miniszterelnök elképzelése alapján az indiai kormány azon dolgozott, hogy ezt a felbecsülhetetlen értékű ajándékot eljuttassa a világ minden tájára. India kezdeményezésére az Egyesült Nemzetek Szervezete június 21-ét nyilvánította a jóga nemzetközi napjává, amelyet ma már több mint 190 országban ünnepelnek. A Ganges partjaitól egészen a budapesti Dunapartig milliók terítik ki jógamatracukat ugyanazon a napon. Ez a közös emberségünk csendes, globális megerősítése. Hiszen a miniszterelnök elképzelése szerint a jóga nem csupán az egyéni jóléthez vezető út, hanem a nemzetek közötti híd is. Az egység szelíd eszköze egy olyan világban, amelynek ritkán volt erre nagyobb szüksége. Magyarország jóga iránti nyitottsága figyelemre méltó és mélyen megható. Itt a jóga nem újdonságként érkezett, hanem úgy fogadták, mint bölcsességet. Nagyon megérintett a magyar emberek nyitottsága, az a hajlandóság, hogy a jóga fizikai előnyein túl, a mentális nyugalmon túl is tekintsenek, megértsék annak mélyebb szintes spirituális dimenzióját. Magyarország megérti, hogy a jóga végső soron az önismeret útja. Ilyen mélységű elkötelezettség ritka, és Indiában ezt nagyra értékelik. Ez a fogékonyság a két nemzetünk közötti meleg és baráti kapcsolat talajából fakad. Egy barátságból, amely immár több mint 7 évtizedre nyúlik vissza, és amely a kölcsönös tiszteletben és a közös demokratikus értékekben gyökerezik. Kapcsolataink szilárdak és látókörünk egyre szélesedik. Az India és Magyarország közötti üzlet és befektetési kapcsolatok évről évre erősödnek, népeinket pedig egyre szorosabban köti össze a kultúra, az oktatás és a vállalkozó szellem. Az, hogy ma este ennyien jelen vannak itt a teremben India barátai, már önmagában is ennek a szoros kapcsolatnak a jele. Az olyan szervezetek, mint a Jóga Mindennapi Életben Egyesület, őszinte elismerésünket érdemlik. Munkájuknak köszönhetően az autentikus jóga könnyebben érthetővé vált az emberek számára egész Magyarországon. Nem felhigítva, nem puszta torna gyakorlatokként, hanem a gyökereihez hűen és közel a mélyebb céljaihoz. Ezzel nem csupán az egészséget szolgálják, hanem a népeink közötti megértést is. A Budapesti Indiai Nagykövetség az Amrita Sergil Kulturális Központtal együttműködve folyamatosan dolgozik a jóga népszerűsítésén. Jógafoglalkozások, tájékoztatók és népszerűsítő programok, valamint a Nemzetközi Jóga Napjának éves megünneplése révén. Hadd zárjam azzal, hogy kifejezem a reményemet. Legyen ez az esti előadás egy újabb lépés afelé, hogy megnyíljon bennünk egy kicsit jobban az a belső csend, amelyet a jóga ígér. Az a nyugodt központ mindannyiunkban, amelyet a világ zaja nem érint. Remélem, hogy egy kicsit nyugodtabban, egy kicsit tisztább gondolkodással és egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz a békéhez, amely a legigazabb természetünk. Swami Avatar Purijinek nagyon eredményes foglalkozást, és mindannyiunknak igazán nagyszerű lélekemelő élményt kívánok. Köszönöm, namaste. És Abhayananji azt mondta, köszönöm szépen ő excellenciája ezekért a nagyszerű megnyitó szavakért, és hogy ilyen jelentőségteljes hangnemmel indítottad ezt a mai estét. És most pedig lépjünk tovább a mai programban.

0: Pitha-pit parampara spirituális vonalához tartozik, és ő folytatja a jóga mindennapi életben rendszer hagyományát. Avatar Puridzsi 1999-ben született Jodhpurban, Rajasthanban, Indiában. Vishwa Guruji közelében nőtt föl, az ő vezetése alatt tanítását és áldását kapva az Om Vishwa Deep Gurukul Swami Mahasvarananda Ashram oktatási és kutatási központban Jadamban, Rajasthanban, Indiában. 2012-ben Sanyasivá avatta Vishwa Guruji, ezzel a legfiatalabb szerzetes lett az Om Sri Alakpuridzsi Siddhapit paramparában. 2021-ben a Sri Alakpuridzsi Siddhapit parampara ashramban, Kacsrasban, Rajasthanban Vishwa Guruji hivatalosan kijelölte Swami Avatar Puridzsit örököseként szent védikus szertartáson. 2026. április 26-án az Om Ashramban, Jadamban, Rajasthanban Swami Avatar Puridzsi hivatalosan megkapta a Mahamandaleshvar címet a Páncsajati Mahanirváni akárától. Vishwa Guruji örököseként Parampurja Mahamandaleshvar Swami Sri Avatar Puridzsi azt a szent kötelességet hordozza, hogy folytatja az élő hagyományt, és az időtlen bölcsességet elhozza a jövendő generációknak. Az egész világon utazik, megosztva a joga mindennapi életben tanításait, és a Satsanatana Dharmát, és ezzel vezeti a gyakorlókat és a keresőket a spirituális fejlődés útján.
1: Please join me in giving a warm welcome to Mahamandaleshvar Swami Avatar Puridzsi as he delivers today's public address.
0: Kérem, üdvözöljétek Mahamandaleshvar Swami Avatar Puridzsit, aki elmondja a beszédét.

0: சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குருர் சாக்ஷாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. Salutations to the cosmic self.
1: Hodulatama kozmiku shanvalunak.
0: Salutations to Sharapurji Sadapit Parampara.
1: Hodulatama Sriyalapurji Sitrapit Paramparanak.
0: My pranam so Bravid Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandesha Maheshwaranand Puriji.
1: Pranam Gurudevamnak, Őszentségének Vishwagurujinak.
0: Jó napot kívánok Budapest.
1: Jó napot kívánok Budapest.
0: Sorry for my voice. I have a cold, fever, cough, all in one package.
1: Elnézést kérek a hangom miatt. Meg vagyok fázva, lázas vagyok, köhögök, ezt így mind egy csomagban.
0: And a half broken ankle.
1: És félig kitörtem a bokám.
0: But otherwise, all good.
1: De egyébként jól vagyok.
0: That is life. If life wouldn't give us troubles, we would be bored.
1: Ez az élet. Ha az élet nem adna nekünk problémákat, unatkoznánk.
0: So life gives us challenges. Things come in our life.
1: Az élet kihívásokat ad nekünk.
0: It's just a matter of time if we decide to stay home and do absolutely nothing or continue doing our duties.
1: Csak idő kérdése, hogyha azt gondoljuk, hogy csak otthon maradunk, nem csinálunk semmit, vagy folytatjuk a kötelességeink teljesítését.
0: No one else is going to make the decision for us.
1: Senki nem teszi meg ezt a döntést helyettünk.
0: Any decision, good decision, bad decision, anything, it is going to be taken by us.
1: Minden döntés, akár jó, akár rossz döntés, ezt mi hozzuk meg.
0: And to specify that us a bit, to be clear, it's our mind.
1: És hogy mit értünk az alatt, hogy mi, az elménk.
0: It's a very powerful tool.
1: Nagyon erőteljes eszköz.
0: Our mind can do many things.
1: Az elménk sok mindent tud csinálni.
0: Can create,

0: teremthet,
1: can destroy,
0: pusztíthat,
1: it can do many,
0: sok mindent.
1: But it depends on our viveka. Viveka means our power of discrimination.
0: A vivékánkon, a megkülönböztető képességünkön múlik.
1: To differentiate between good and bad.
0: Hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz között.
1: We are human beings.
0: Emberi lények vagyunk.
1: We have this mind, and in this mind we have two wolves.
0: Megvan az elménk, és az elménkben van két farkas.
1: The good wolf and the bad wolf.
0: Egy jó és egy rossz.
1: It just depends which one we are feeding in the morning when we wake up.
0: Csak azon múlik, hogy melyiket etetjük meg reggel, amikor fölkelünk.
1: What's the first thing we do when we wake up?
0: Mi az első dolog, amit csinálunk reggel, amikor fölkelünk?
1: It's an interactive thing. We don't need to be quiet and listening.
0: Ez egy interaktív előadás, nem kell csak csendben ülni és hallgatni.
1: Should I give you a guess?
0: Adjak egy tippet.
1: Put our hand near our pillow and try to find our phone even if our eyes are closed.
0: Próbáld meg megtalálni csak a kezeddel a telefonodat a párnád mellett csukott szemmel.
1: As soon as our eyes open, the Face ID will unlock the phone already.
0: Ahogy kinyílik a szemünk, az arcunkkal felnyitjuk a telefont.
1: That's the me time we are giving.
0: Ez az én idő, amit adunk magunknak.
1: We ask someone, do you give time to yourself?
0: Mikor megkérdezed valakinek, hogy adsz időt saját magadnak?
1: Yes.
0: Igen.
1: Mornings, evenings, nights.
0: Reggel, este, éjjel.
1: In the night after dinner, you come back, you're in bed and you're still scrolling.
0: Éjjel a vacsora után is még a telefonodon görgetsz.
1: This beautiful technology has connected us in a way that we are sitting here and we can connect with someone all across the world.
0: Ez a csodálatos technológia olyan kapcsolatokat teremtett, hogy itt ülünk és kapcsolatba léphetünk közbe valakivel a világ túlsó felén.
1: But it's the same technology which is distancing ourselves from ourselves and the loved ones around us.
0: De ez az a technológia ugyanakkor, ami távolságot teremt saját magunkról és a szeretteinktől.
1: We can be sitting with our friends and family on a dinner table and all of us are on our phones.
0: Lehet, hogy a vacsoraasztal körül ülünk a barátainkkal, a családunkkal, és mindenki a telefonját nézi.
1: This is the modern time we are living in.
0: Ez a modern idő.
1: Technology connects us, but we are disconnected.
0: A technológia összekapcsol, mi mégis eltávolodunk.
1: We think we know everything.
0: Azt gondoljuk, mindent tudunk.
1: But in reality it's just torturing us more and more.
0: De a valóságban csak egyre inkább kínoz minket.
1: It's putting in our mind information which has no need to be there.
0: Olyan információkat adok az elménkbe, aminek nem kell ott lennie.
1: Majority of the information which we hold, which our mind holds, has no need to be there.
0: A legtöbb információ, ami az elménkben van, erre egyáltalán nincs szükség.
1: What are we doing now? Where are we now?
0: Mit csinálunk most? Hol vagyunk most?
1: Budapest, in this hall.
0: Budapesten, ebben a teremben.
1: Right, that's our physical body.
0: Igen, ez a fizikai testünk.
1: Where is our mental body? Where is our mind?
0: Hol a mentális testünk, hol az elménk?
1: We are having 100 billion thoughts happening.
0: 100 különböző gondolatunk van.
1: Ideas.
0: Ötletek.
1: The memory, we can update the software in our phones, but what is with us?
0: Frissíthetjük az emlékeket, frissíthetjük a szoftvert a telefonunkon, de mi van bennünk?
1: Memory which we hold in our mind brings old memories, creates new memories.
0: Az emlékek, amiket az elménkben tartunk, ezek újabb emlékeket hoznak, újakat teremtenek.
1: But does it truly live in the memory?
0: De valójában ott él az emlékekben.
1: We are more concerned, we are all sitting here, some of us are thinking which lights are on in our house, or is our car locked, or what are we going to cook afterwards. So many different thoughts and ideas we come up with.
0: Többségében, akik itt ülünk, azt gondoljuk, hogy vajon leoltottam otthon a villanyt, mit fogok főzni, ha hazamegyek, bezártam-e a kocsit.
1: Some of us may be thinking, when in the world will he stop? I just started, sorry.
0: Valaki talán azt gondolja, hogy mikor hagyja abba, sajnálom, még csak most kezdtem.
1: The problem with politicians and monks are you give us the mic and if you don't tell us to stop, it doesn't really stop.
0: A probléma a politikusokkal és velünk szerzetesekkel, hogyha adsz egy mikrofont, akkor, ha nem állítasz meg, ki tudja, mikor fejezzük be.
1: But don't worry, those of you who are thinking, when will we get dinner after this, what are we going to do? I also want dinner, so I will stop.
0: De aki arra gondol, hogy amikor vége lesz, mit fogok vacsorázni, ne aggódjatok, én is szeretnék vacsorázni, úgyhogy előbb-utóbb abba hagyom.
1: But the problem is, we all are thinking other things instead of being present in the time, in the space, what we are doing.
0: De a probléma az, hogy mindannyiunknak ilyen gondolatai vannak ahelyett, hogy jelen lennénk abban a térben, abban az időben, ahol vagyunk.
1: It doesn't matter if we are cooking, eating, sleeping, playing, being on our phones, or sitting in a lecture.
0: Mindegy, hogy főzünk, eszünk, dolgozunk, a telefonunkat nézzük, vagy egy előadáson ülünk.
1: In India we say kal and desh. Kal means time and desh means space. The time and space is very important.
0: Indiában azt mondjuk, hogy kal és desh. Kal az idő, desh pedig a hely. A hely és az idő nagyon fontos.
1: The past, sure, we are humans, we make mistakes, but we can't really change what we did.
0: A múlt, emberek vagyunk, követtünk el hibákat, de nem tudjuk megváltoztatni azt, amit már megtettünk.
1: What happened, happened, there was a reason for it to happen.
0: Ami megtörtént, megtörtént, volt oka, hogy megtörténjen.
1: If we believe, or if our mind believes that it was wrong, learn from it and do not repeat it.
0: Ha azt gondoljuk, vagy az elménk azt gondolja, hogy ez rossz, akkor ez van.
1: But it does not mean that we need to be stuck in it and regret it.
0: De ez nem jelenti azt, hogy bele kell ragadnunk és megbánjuk.
1: We are mostly stuck in the past.
0: Általában a múltban ragadunk.
1: What if I have done this differently?
0: Mi lenne, hogyha valahogy máshogy csináltam volna?
1: For example, you are sitting in a beautiful cafe here in Budapest.
0: Például egy gyönyörű kávézóban ülsz itt Budapesten.
1: With your partner, with your friend.
0: A pároddal vagy egy barátoddal.
1: You can taste the food.
0: Megkóstolod az ételt.
1: You can smell the coffee.
0: Érzed a kávé illatát.
1: You can hear the, you can't hear the horns because you're not in India.
0: Nem hallod a dudákat, mert nem Indiában vagy.
1: But you can hear all the other sounds.
0: De hallod a többi zajt.
1: Your partner, your friend is sitting in front of you.
0: A párod vagy a barátod előtted ül.
1: And one email goes ping.
0: És aztán egyszer csak ping.
1: And your whole dinner plan is spoiled.
0: És ez elrontja a teljes vacsora terveidet.
1: You're more focused on what will you do, how will you prepare for the meeting. The meeting is 9 in the morning. And sooner or later you will see that the time of your dinner is up. Time to get in the car and drive back.
0: És elkezdesz arra gondolni, hogy mit fogsz csinálni, mit fogsz mondani a meetingeden, de ez a megbeszélés csak holnap lesz, és aztán hirtelen vége van a vacsorának, és beülhetsz az autóba, és mehetsz haza.
1: Maybe that friend of yours is just there for a day.
0: Talán a barátod csak egy napig volt itt.
1: But we are busy in our phones.
0: De el vagyunk foglalva a telefonunkkal.
1: We are more thinking what is happening in Delhi, what are my cats doing.
0: Azon gondolkozunk, hogy mi történik valahol máshol, mit csinálnak a macskáink.
1: Or we are more thinking about what will happen tomorrow.
0: Arra gondolunk, mi lesz holnap.
1: There's always something to think about.
0: Mindig van valami, mire gondolhatunk.
1: But later we will regret that I wish I was more present. I wish I did this. I wish I did that.
0: Aztán később megbánjuk, és azt gondoljuk, bárcsak jobban jelen lettem volna, bárcsak ezt vagy azt csináltam volna.
1: And us regretting something from the past is not wrong, but it is harming us, no one else.
0: Megbánni valamit, amit a múltban tettünk, nem rossz, de csak nekünk árt, senki másnak.
1: No one will be affected by it.
0: Senkire nem lesz hatással.
1: The only one which will be affected with our happiness, with our sadness, with any of our emotions is us.
0: Az egyetlen, akire hatással van a boldogságunk, a szomorúságunk, vagy bármilyen más érzelmünk, ezek mi vagyunk.
1: So the most impact which is happening on someone is yourselves.
0: Tehát ami bennünk történik, az ránk hat.
1: And those of us who are not in the past, we are in the future.
0: És azok, akik nem a múltban élnek, azok a jövőben.
1: When will this happen? Or even the scenarios which may not even happen. Our mind creates it, and then it creates fear, it creates anxiety, it creates so

0: many things which is again affecting us.
1: Mi fog történni, különböző jeleneteket gyártunk az elménkben, ami meg sem történt, és ez félelmet, szorongást szül, és ez megint csak ránk van hatással.
0: And as our mind is known to be very restless.
1: Az elménk nagyon nyugtalan.
0: In India we call our mind a monkey.
1: Indiában azt mondjuk, az elme majom.
0: But after studying my own mind, I realized it's not a simple monkey.
1: De miután tanulmányoztam az elmémet, rájöttem, hogy ez nem egy sima majom.
0: It's a monkey which is drunk.
1: Egy részeg majom.
0: After being drunk, it has been bitten by a scorpion.
1: Miután lerészegedett, megmorta a skorpió.
0: And it is dancing on thorns.
1: És tüskéken táncol.
0: That is our beautiful mind.
1: Ez a mi csodálatos elménk.
0: It is very restless. It's very restless.
1: Nagyon nyugtalan.
0: And many a times when the fear, when all these emotions come, our mind is not able to come back into the reality.
1: Sokszor, amikor jön a félelem és a többi érzelem, akkor az elménk nem talál vissza a valóságba.
0: Then simply take a break, take a pause, stop for a while.
1: Akkor egyszerűen tarts egy szünetet, állj meg egy ideig.
0: First, take a deep breath in.
1: Lélegezz be mélyen.
0: Three breaths, inhale and exhale.
1: Három légzésnyi, belégzés, kilégzés.
0: And not the anger breath, you know, when you're angry and you want to say something, you'll go... Not this one. Slowly, 4 seconds in, 8 seconds out.
1: Nem ilyen gyorsan, mint amikor dühös vagy és valamit mondanál, hanem lassan 8 másodperc belégzés, 4 másodpercben 8 másodperc kilégzés.
0: And after the 3 rounds, you will be thinking about what you're about to say.
1: És miután 3 ilyen kört csináltál, utána már végig tudod gondolni, hogy mit mondj.
0: How many of you were yesterday at the lecture?
1: Hányan voltatok a tegnapi előadáson?
0: Perfect, so I can share the same example again.
1: Jó, akkor megint elmondhatom ugyanazt a példát.
0: But it's still the same, similar topic, so.
1: De hasonló a téma.
0: But I forgot it, so later.
1: De elfelejtettem.
0: That's the power of mind.
1: Ez az elme ereje.
0: We remember things, we forget things.
1: Van, amire emlékszünk, van, amit elfelejtünk.
0: It's all there.
1: Minden ott van.
0: But so many different thoughts and emotions come and they stir the pot.
1: De annyi különböző gondolat és érzelem jön, ami felkavar.
0: So once upon a time.
1: Tehát egyszer volt.
0: Maganpuri came.
1: Maganpuri eljött.
0: It's a fictional story. So I know you won't mind.
1: Ez egy kitalált történet.
0: So he comes to the ashram, to a monastery.
1: Tehát Maganpuri eljött az ashramba, a kolostorba.
0: I have a lot of anger issues.
1: Nagyon mérges volt.
0: What to do?
1: Mit csináljon?
0: I'm very stressed. I can't concentrate on anything else.
1: Nagyon stresszes vagyok, nem tudok másra koncentrálni.
0: So he got a hammer and a nail.
1: Úgyhogy fogott egy szöget és egy kalapácsot.
0: Not one nail, a whole basket of nails.
1: Nem egy szöget, hanem egy egész kosárnyi szöget.
0: And there was one beautiful wooden wall fence in the back.
1: És hátul volt egy gyönyörű fából készült fal.
0: And he was told, as many times you feel anger, put one nail in the wall.
1: És azt mondták, hogy ha dühös vagy, akkor verj be egy szöget a falba.
0: So slowly as the week finished, every day it was 1 nail, 5 nails, 10 nails, 2 nails. So within the week, the whole basket of nails was finished.
1: Eltelt egy hét, minden nap volt, hogy bevert egy szöget, 5-10-et, és a hét végére elfogyott az egész kosárnyi szög.
0: Luckily he didn't find anyone else otherwise.
1: Szerencsére nem talált senki más, különben másba is szöget ütött volna.
0: So after when it was done, he asked, now what?
1: És amikor ennek vége volt, akkor megkérdezte, hogy most mi legyen.
0: Very simple. Now, every time, because he came and said, now what, I believe I don't have anger issues anymore.
1: És azt mondta, hogy most úgy érzem, hogy most már nincs problémám a haraggal, most mi legyen.
0: So the next step was, every time you believe, you controlled your anger, and you're not angry anymore, you pull out 1 nail.
1: Most azt mondták, hogy valahányszor úgy érzed, hogy kontrolláltad a haragodat, nem lettél dühös, akkor húzd ki egy szöget.
0: And after the week finished, all the nails were out again.
1: Megint eltelt egy hét, és az összes szöget kihúzta.
0: Then he was asked, what do you see now?
1: És megkérdezte, hogy na most mit látsz?
0: The wooden fence, obviously.
1: A fakerítést.
0: And something else.
1: És még valamit?
0: Some details.
1: Valami részlet?
0: Yeah, the fence looks like a fence.
1: Igen, ez a kerítés úgy néz ki, mint egy kerítés.
0: Why? Because awareness is sometimes missing.
1: Miért?
0: Not in you, it's a fictional story.
1: Miért? Mert a tudatosság néha hibázik, nem nálad, ha ez egy kitalált történet.
0: We are not aware about our surroundings.
1: Nem tudatosítjuk a környezetünket.
0: We are not aware about ourselves.
1: Nem vagyunk tudatában önmagunknak.
0: And they said, look, there are many, many, many holes in that wooden fence.
1: Úgyhogy azt mondták, hogy nézd meg, rengeteg lyuk van ebben a kerítésben.
0: So in the same way, in the heat of the moment, when we don't do this pause and breathing process, we might say something which we did not mean, but the holes, the damage has been done already.
1: Tehát, hogyha nem követjük ezt a légzés technikát, és mondunk valamit, amit nem kellett volna, akkor már kárt okoztunk.
0: We say sorry, that means we took out that nail.
1: Ha azt mondjuk, hogy elnézést, ezzel kihúzzuk a szöget.
0: But that damage in that person with their emotions has already been done.
1: De már megkárosítottuk ezt az embert, mert eltottunk az érzelmeinek.
0: The only thing that is possible then is for us to forgive.
1: Az egyetlen dolog ilyenkor, amit tehetünk, a megbocsájtás.
0: Because without forgiveness, sooner or later that person who has done us harm may regret it, may not, but for that person it's gone. But for us, it's the most hurtful.
1: Mert megbocsájtás nélkül az az ember, aki eltott nekünk, ez vagy megbánta, vagy nem, de számára ennek vége. Bennünk viszont ott marad.
0: And what is the easiest for us to do, and what would be the best thing for us to do?
1: És mi a legkönnyebb és a legjobb, hogyha csináljuk?
0: Is to say, I forgive.
1: Azt mondjuk, megbocsájtok.
0: Not just for the sake of telling it, but if we really mean it, if we really can accept it, forgive that person.
1: Nem csak azért, hogy kimondjuk, hanem hogyha tényleg gondoljuk és tényleg azt érezzük, akkor bocsássunk meg.
0: It's not harming them, it's harming us, because every once in a while there is certain trigger point which will remind us of that, and that hurt will again be felt.
1: Ez nem miatta, hanem magunk miatt, mert előbb-utóbb mindig lesznek olyan trigger pontok, amik újra felidézik ezt a fájdalmat.
0: And if we forgive someone, maybe or may not affect them, but it surely will affect us.
1: Hogyha megbocsájtunk, ez talán hat rájuk, talán nem, de az biztos, hogy magunkra hatással lesz.
0: So it's nothing that we can control.
1: Nincs semmi, amit ellenőrizhetnénk.
0: But the second wolf can be tamed in the same way as we tame a horse.
1: De a második farkast megszelídíthetjük úgy, ahogy a lovakat is megszelídítjük.
0: One is the good and one is the bad. What is the bad qualities? Any guesses?
1: Van egy jó és van egy rossz farkas. És mik a rossz tulajdonságok?
0: Yeah, five.
1: Van öt.
0: Many of you know.
1: Sokan tudjátok.
0: Kama, krodha, mada, lobha, ahankara, which means jealousy, envy, anger, lust, and which one am I missing? Ego.
1: Féltékenység, harag, vágy, ragaszkodás és ego.
0: Because to get jealous, it's very easy.
1: Nagyon könnyű féltékenynek lenni.
0: Even in this room, it's easy.
1: Még itt a szobában is könnyű.
0: I'm jealous that you all are well and I'm sick.
1: Féltékeny vagyok, mert ti mind jól vagytok, én pedig beteg vagyok.
0: Or someone can be jealous because the person who is sitting next to you is doing something which you want to and you are not.
1: Valaki lehet, hogy azért féltékeny, mert a mellette ülő személy csinál valamit, amit te is szívesen csinálnál, de nem csinálod.
0: Or our colleague, why is he or she getting a promotion and why not me?
1: Vagy hogy miért a kollégámat léptetik elő, és miért nem engem?
0: We always try to find and dig a reason to become jealous about something or someone.
1: Mindig addig ásunk, amíg találunk valami okot, hogy féltékenyek legyünk.
0: It's not necessarily present.
1: Nem feltétlenül a jelenben.
0: But we create it.
1: De nem feltétlenül van jelen, de mi létrehozzuk.
0: That's how us humans work.
1: Így működünk mi emberek.
0: Because we need juice in our life.
1: Mert
0: we need some juice, we need something happening in our life. You know?
1: Mert kell, hogy valami történjen, kell, hogy legyen íze a világnak.
0: But it's an

0: Never-ending story.
1: De ez egy soha véget nem érő történet.
0: Because it will never be enough.
1: Soha nem lesz elég.
0: It will always be the same thing that we will need. We will want more and more and more.
1: Mindig ugyanaz van, mindig az van, hogy egyre többet és többet akarunk.
0: We want this, we want that. We have this screen, but we want a bigger screen. Our TV is this size, we want that size. We have a functional car, but there's a new model, we want that.
1: Ezt akarjuk, azt akarjuk, egy nagyobb kijelzőt akarunk, van már egy tévénk, de egy nagyobbat akarunk, van autónk, de kijött egy új modell, arra vágyunk.
0: It's never going to be enough.
1: Soha nem lesz elég.
0: For example, even with food, we are eating food and we believe before even filling up our stomachs, even before tasting the food, we just look at it and it looks amazing and we put more because that is greed.
1: Még az étellel is ez van, hogy jól néz ki az étel, ezért többet és többet szedünk anélkül, hogy megettük volna és éreznénk, hogy jól laktunk, ez a mohóság.
0: That's why vairagya is very important in yoga. Yoga, by the way, does not mean only exercises and the yoga which we know in the modern world.
1: Ezért a vairagya nagyon fontos a jogában. A joga nem csak a gyakorlatokat jelenti, amit a modern világban gondolunk.
0: The literal meaning of the word yoga means yuj. It came from the word yuj, which means to unite.
1: A joga szó jelentés a yuj szóból ered, ami azt jelenti, hogy egyesíteni.
0: In the modern world, instead of uniting, we are dividing ourselves.
1: A modern időkben a helyet, hogy egyesítenénk, inkább megosztjuk önmagunkat.
0: The biggest reason of this division is our jealousy, our ego, our need to be greater than the other.
1: És ennek a megosztottságnak az oga a féltékenység, az ego, az, hogy nagyobbak akarunk lenni másoknál.
0: The need to be considered, to be known, to be accepted.
1: Hogy ismert legyek, elfogadott.
0: But when we feel accepted by ourselves,
1: de hogyha elfogadjuk önmagunkat,
0: when we love ourselves enough,
1: ha eléggé szeretjük magunkat,
0: then only we are able to love others.
1: Akkor leszünk képesek másokat szeretni.
0: Until our words say, I am a failure, I am not doing the best, I am not doing this right, I am not doing that right, until then we still do not accept ourselves for who we are.
1: Amíg azt mondjuk, hogy hiba vagyok, bukás vagyok, ez a baj velem, az a baj velem, addig nem fogadjuk el magunkat annak, akik vagyunk.
0: God forbid, but we might feel that we want to harm someone, but we never feel like we want to harm ourselves.
1: Talán úgy érezzük, hogy ártani akarunk másoknak, de nem érezzük azt, hogy saját magunknak akarnánk ártani.
0: That's why we need to understand whatever we are doing, we are doing the best because we are the best versions of ourselves.
1: Ezért meg kell értenünk, hogy akármi, amit teszünk, az a legjobb, amit tehetnénk, mert mi vagyunk önmagunknak a legjobb verziója.
0: And the doubts are mostly risen because we are afraid what the society will think, what our family will think, what our friends will think, what will he think, what will she think. It doesn't matter. What matters is what do you think about it, what do you feel about it.
1: És általában azért kételkedünk, mert arra gondolunk, hogy a társadalom mit fog gondolni, a világ mit fog gondolni, de a lényeg az az, hogy te mit gondolsz arról az adott dologról.
0: Dharma and karma. Dharma means, it doesn't mean religion. Dharma means the way of living, the right way.
1: Dharma és karma. A dharma nem vallás jelent, hanem azt, hogy megfelelő módon élünk.
0: And karma means the action.
1: Karma pedig a cselekedet.
0: When our actions are aligned with the righteousness, with the right path, all work will be successful.
1: Amikor a cselekedeteink harmóniában vannak a megfelelő úttal, akkor sikeresek vagyunk a megfelelő értékekkel.
0: If we are earning without cheating, if we are working without any harm to others, it may be slow, but it's the right path.
1: Hogyha munkánkat úgy végezzük, hogy nem csalunk, nem okozunk kárt másoknak, nem ártunk másoknak, akkor talán ez egy lassabb út, de ez a helyes.
0: We might find shortcuts. We might find ways to complete our work much more rapidly, but that is not necessarily the right path and the right way of moving in our life.
1: Talán találunk ilyen rövidítéseket, talán találunk valami utat, hogy hogyan végezhetnénk gyorsabban a munkánkat, de nem mindig ez a helyes út.
0: We all have our individual duties to follow.
1: Megvannak az egyéni kötelességeink.
0: Some of us are students, some of us are teachers, engineers, doctors, whatsoever we do.
1: Van, aki diák, van, aki tanár, van, aki orvos vagy mérnök, mindannyiunknak megvan a munkája.
0: But we always think that he and she is doing better. I wish I was this, I wish I was that.
1: De mindig azt gondoljuk, hogy ő jobb nálam, azt gondoljuk, hogy bárcsak ő lehetnék.
0: The neighbor's garden looks greener, but we don't know what pesticides he or she used.
1: A szomszéd kertje mindig zöldebb, de nem tudjuk, hogy milyen vegyszereket használ.
0: We don't know what chemicals is used to make that grass greener.
1: Nem tudjuk, hogy milyen kemikáliák miatt zöldebb az ő füve.
0: Our grass may be patchy, may be gray, brown, whatever, but at least it's grown with love, purity, and our heart.
1: Lehet, hogy a mi füvünkben vannak foltok, egy kicsit szürkésebb, barnásabb, de legalább tudjuk, hogy szeretettel a szívünkből neveljük.
0: And the one thing which is holding us back very easily is attachment.
1: És az, ami könnyedén visszatart minket, a ragaszkodás.
0: Attachment towards objects, attachment towards many things.
1: Ragaszkodás tárgyakhoz és sok dologhoz.
0: The only thing which I recommend is don't let the possessions that you possess one day possess you.
1: Az egyetlen tanácsom, hogy ne hagyd, hogy az a pozíció, amit most birtokolsz, egy idő után birtokoljon téged.
0: AI, very current example.
1: Egy nagyon friss példa.
0: It can do everything for us.
1: A mesterséges intelligencia bármit megtehet
0: nekünk. But it shouldn't make our mind so slow that we can't anymore do anything without it.
1: De ne hagyjuk, hogy annyira lelassítja, eltompítsa az elménket, hogy enélkül már ne tudjunk semmit csinálni.
0: There is a difference in between wanting and needing.
1: Különbség van a között, hogy mit akarunk és mire van szükségünk.
0: Most of the time we want, we don't need.
1: Az legtöbbször akarjuk, de nincs rá szükségünk.
0: Because what we need, we already have.
1: Mert amire szükségünk van, az már a miénk.
0: We need a roof above our head, we need shoes under our feet, we need clothes to wear, and we need food to eat. We have all of those.
1: Szükség van fedélre a fejünk fölé, egy cipőre a talpunk alá, ruha, amit viselhetünk, és étel, amit megehetünk. Ez már megvan.
0: The time is till when?
1: Van még időnk?
0: Yes. Till when? Till 7? 6? 8? 9?
2: Until
0: 7. 6? 7?
2: Until 7.
0: Okay.
1: Hétig van még időnk.
0: So that's the problem. We get distracted, but I have to get distracted, otherwise they say you didn't stop on time, you know.
1: Ez is valami, ami kizökkent, de muszáj kizökkenni, különben azt mondjátok, hogy nem fejezem be időben.
0: So being attached, it's easy to let go of things.
1: Tehát ragaszkodás, könnyű elengedni dolgokat.
0: But we make it harder for ourselves.
1: De nehézé tesszük magunknak.
0: We complicate things for ourselves.
1: Bonyolítjuk a dolgainkat.
0: Because that power of discrimination, that viveka is missing.
1: Mert a viveka, a megkülönböztetés képessége hiányzik.
0: To know what is right and wrong.
1: Hogy tudjuk, mi az, ami jó, és mi az, ami nem.
0: To differentiate and know that this is the time not to give up and to walk forward and let the things pass.
1: Hogy eldöntsük, mikor van az az idő, hogy elengedünk mindent, és hagyjuk, hogy hadd menjenek a dolgok.
0: Because nothing in this world is permanent.
1: Mert ezen a világon semmi nem tart örökké.
0: Also this body is not permanent.
1: Még a test sem.
0: But we treat it like it is.
1: De úgy bánunk vele, mintha örökké tartana.
0: We treat our body, we take care of it, we nurture it, that is all well, but we hold on to things like we will hold it forever.
1: Törődünk a testünkkel, gondoskodunk róla, ez nagyon helyes, de úgy ragaszkodunk dolgokhoz, mintha örökké tartanának.
0: And one day maybe something happens, something changes, and it all collapses, then what?
1: Egy nap talán történik valami, és mindez összeomlik, akkor mi lesz?
0: Then we feel like we have nothing and everything is gone.
1: Úgy érezzük, hogy nincs semmink, mindenünk elhagyott.
0: But when we believe and understand that what will come shall go.
1: De amikor megértjük, hogy minden, ami jött, az el is megy.
0: If we have certain privileges, certain luxury in our life, Enjoy it, be in the moment, because you never know when you may lose it.
1: Hogyha vannak bizonyos privilégiumaink, bizonyos luxus az életünkben, akkor nem tudhatjuk, hogy mikor veszítjük el.
0: And when we may be going through a tough patch, we should remember and know that this shall also pass, and good times are just around the corner.
1: Hogyha nehéz helyzetben vagy, akkor is tudnod kell, hogy előbb-utóbb elmúlik, és a jó dolgok talán már itt vannak a sarkon.
0: The around the corner can be slightly longer or shorter, that depends.
1: Az, hogy mikor érünk oda a sarokra, az lehet egy kicsit hosszabb vagy rövidebb.
0: As now in the Himalayas.
1: Van a Himalája.
0: And we were supposed to trek for 9 hours up in the mountains.
1: Amikor elmentünk a Himalájába, úgy volt, hogy 9 órán keresztül megyünk fölfelé.
0: And one night before I asked, so, like, can you show the way? He said, yeah, you just walk past this mountain, this, and around the corner. I was like,
1: És előző nap megkértem a vezetőt, hogy mutassa meg, hogy hol van ez az út, és mondta, hogy ó, igen, csak elmegyünk emellett a hegy mellett, aztán a másik hegy mellett, és aztán ott lesz a sarkon.
0: So in the same way, life can happen, but it's just around the corner.
1: Tehát az élet is ugyanígy zajlik, csak ott van a sarkon.
0: But it depends on us if we are going to take it with worry, or it's so far away and just clutter our mind, and or we are going to peacefully enjoy the nature, and you won't even notice when those hours pass and you are there.
1: De rajtunk múlik, hogy aggódunk emiatt, és úgy érezzük, hogy olyan messze van, és már kimerültünk, vagy élvezzük a természetet, és nem is tudjuk, hogy repült el az idő, és már ott is vagyunk.
0: And one thing I learned from the mountains is you can't ever walk in front of the mountains with pride and ego and I can achieve anything. You always have to look down towards where you're walking. Be humble.
1: Amit megtanultam a hegyektől, az az, hogy egóval, büszkeséggel nem mehetsz, hogy bármit elérhetsz, hanem le kell hajtani a fejed, a lábad elé nézni, szerényen, alázatosan.
0: Being humble in life will take us way further than being stubborn will.
1: A szerénység tovább juttat minket az életben, mint a makacság.
0: A bamboo is standing and suddenly a strong gust of wind comes, a storm comes, the bamboo does not bend and it just breaks.
1: A bambusz egyenesen áll, és hogyha jön egy nagyobb széllökés, jön egy vihar, akkor a bambusz nem hajlik meg, hanem törik.
0: And the other trees which do bend with the wind, they live longer. In the same way, if we are not going to have satisfaction, if we are going to be full of ego, and it's me, myself and I, it will be much easier to be broken.
1: Más fák, amik meghajlanak a szélben, tovább élnek. És hasonlóan mi is, hogyha nem vagyunk annyira teli önmagunkkal, hogy csak én és én, akkor tovább élünk.
0: But if we know that this all is going to disappear one day,
1: ha tudjuk, hogy ez mindegy nap eltűnik,
0: and we are just that blue sky,
1: és mi a kék ég vagyunk,
0: there might be white clouds, there might be grey clouds, there might be stormy clouds, but all of the clouds shall pass.
1: Jöhetnek szürke felhők, jöhetnek fehér felhők, viharfelhők, de előbb-utóbb minden felhő eloszlik.
0: And what remains is the blue sky.
1: És marad a kék ég.
0: So we will remain, but the happy moments, the sad moments, it shall all pass.
1: Mi maradunk, de a boldog és a szomorú pillanatok elmúlnak.
0: While the sad moments are there, we are more worried about how worse can it get.
1: Amikor szomorú pillanataink vannak, akkor azon aggódunk, hogy mi lehet még rosszabb.
0: Our life is miserable.
1: Szörnyű életünk van.
0: It's not happening in the right way as we wanted to.
1: Nem úgy történik, ahogy szerettük volna.
0: And sometimes if we let go and we say this shall also pass, sooner, very soon you will realize that that moment has gone and the happy moments are there.
1: És néha, amikor rájössz, és arra gondolsz, hogy egyszer ez is elmúlik, akkor már is ott van egy boldog pillanat.
0: But when the happy moments are there, then what happens? We are more concerned about how quickly is the bad moments coming back.
1: És amikor boldog pillanataink vannak, akkor azon aggódunk, hogy vajon mikor jön egy rossz pillanat.
0: Instead of being present, being in that moment, enjoying that time, enjoying that space, knowing that that will pass.
1: Ahelyett, hogy jelen lennénk, élveznénk ezt a boldog pillanatot, úgy, hogy közben tudjuk, hogy ez is elmúlik.
0: And in this modern world, it is very important to be grounded, to be connected with ourselves.
1: Ebben a modern világban nagyon fontos, hogy leföldelve maradjunk kapcsolatban önmagunkkal.
0: And with this

0: restless mind, sometimes it's hard to come back into the reality, to come back into our mind.
1: A nyugtalan elmével néha nehéz visszatérni a valóságba önmagunkhoz.
0: From any mindset, a simple technique to come back.
1: Bármilyen elmeállapotból egy egyszerű technika visszatérni.
0: Notice five things around you.
1: Nevezd meg, vegyél észre öt dolgot magad körül.
0: Nothing extraordinary.
1: Semmi különleges.
0: The wall of the color. The color of the wall.
1: A fal színe.
0: The shape of your sofa set.
1: A kanapé alakja.
0: The clothes which someone is wearing.
1: A ruha, amit valaki hord.
0: The intensity of the light.
1: Milyen erős a lámpa.
0: Anything.
1: Bármi.
0: Five things which you can see around you.
1: Öt dolog, amit látsz magad körül.
0: Three things which you can feel.
1: Három dolog, amit érzel.
0: Something which you can physically feel.
1: Amit fizikailag érzel.
0: Two things which you can smell.
1: Két dolog, aminek érzed az illatát.
0: One thing which you can taste.
1: Egy dolog, amit megízlelhetsz.
0: And I'm missing number four.
1: És a négyes számot kihagytam.
0: Senses are seeing, smelling, hearing. Yeah. Four things which you can hear.
1: Négy dolog, amit hallasz.
0: So, five things which you can see, four things which you can hear, three things which you can feel, two things which you can smell, and one thing which you can taste.
1: Tehát öt dolog, amit látsz, négy, amit hallasz, három, amit érzel, kettő, aminek érzed a szagát, és egy, amit megízlelsz.
0: Any mindset you are in, any space you are in, it will bring you back.
1: Bárhol vagy, bármilyen elmeállapotban vagy, ez visszahoz.
0: It doesn't mean that hungry people like me will go and find the chocolate to see one thing to taste. Just taste your taste buds. Taste whatever is there.
1: Ez nem azt jelenti, hogy ha éhes vagy, akkor elmész, eszel egy kis csokit, hogy legyen valami, aminek az ízét érzed, hanem csak figyelj az ízlelő bimbóidra, hogy milyen íze van a szádnak.
0: Because the problem is, when if I would tell you to do a longer meditative technique, we don't have time, we are busy.
1: A probléma, hogy ha adok egy hosszabb meditációs technikát, akkor azt mondod, hogy ó, nagyon elfoglalt vagyok, nincs időm.
0: But isn't the technology that we live in supposed to make our lives easier and give us more time than make it busier?
1: A technológia, aminek az a célja, hogy egyszerűbbé tegye az életünket, több időt adjon nekünk, egyre elfoglaltabbá tesz.
0: Before we needed to hand wash, now we have washing machines and dryers.
1: Régen kézzel kellett mosni, most van mosógép és szárító.
0: Dishwashers.
1: Mosogatógép.
0: For our lights we have even Alexa.
1: Vannak lámpáink.
0: Everywhere there is technology to make our life much more simpler, but still we are day by day getting busier and busier.
1: Mindenhez megvan a technológia, hogy egyszerűbbé tegye az életünket, de mégis egyre elfoglaltabbak vagyunk.
0: Isn't that already a sign that the possessions are starting to possess us?
1: Ez nem annak a jele, hogy a pozíciónk elkezdett birtokolni minket?
0: I think people in the olden time had much more free time than us now.
1: A tulajdonunk elkezdett birtokolni minket. Régen kevesebb dolgunk volt.
0: Because every 15 seconds we spend on one social media reel is putting new information into our mind which does not need to be there.
1: Mert minden 15 másodperc, amit a közösségi médiában valamivel eltöltünk, az egy olyan információt rak a fejünkbe, aminek nem kellene ott lennie.
0: A number two, which takes 7 minutes to 10 minutes, sometimes we sit on the toilet and we have our phone with, and 2 hours pass by and we don't even know, especially us men.
1: És van egy bizonyos dolog, ami 7 vagy 10 percbe tellene, leülünk a WC-re, visszük a telefonunkat, és hopp, 2 óra eltelt, különösen kérdezd a férfiakat.
0: We are so attached to it.
1: Annyira ragaszkodunk hozzá.
0: Be in the moment.
1: Légy a pillanatban.
0: Enjoy your time in there without the outside world.
1: Élvezd ott az idődet a külvilág nélkül.
0: And when I said give some time to yourself, simple, just give 10, 15, 20 minutes without doing anything.
1: Amikor azt mondom, hogy adj időt önmagadnak, csak adj 15-20 percet magadnak, amikor nem csinálsz semmit.
0: Then you may say, yeah, I do. Every evening, night, I'm sleeping, I'm doing nothing.
1: Talán azt mondod, hogy igen, minden éjjel, amikor alszom, akkor nem csinálok semmit.
0: That is still not giving time to ourselves. That is

0: sleeping, being not aware about anything.
1: Ez még mindig nem arról szól, hogy időt adunk magunknak, hanem ez alvás, akkor nem vagyunk tudatában.
0: In the morning or in the evening before going to sleep, anytime you choose.
1: Reggel vagy este lefekvés előtt válasz ki egy időt.
0: Give yourself 15 to 20 minutes.
1: Hagy magadnak 15-20 percet.
0: No technology.
1: Amikor nincs körülötted technológia.
0: No people.
1: Se emberek.
0: Your partner wouldn't mind you without 15 minutes. Probably she would be happy that you're away.
1: A párod se bánja, hogyha 15 percig nem vagy ott, talán még örülni is fog neki.
0: The other one will get some peace for 15 minutes.
1: Végre lesz neki is néhány perc nyugta.
0: No sleeping, sitting.
1: Ne aludj, ülj.
0: Sorry. Observe.
1: Ülj és figyeld meg.
0: Don't try to control, just observe the thoughts which are coming and going.
1: Ne próbáld kontrollálni, csak figyeld meg gondolataidat, ahogy jönnek és mennek.
0: That's the job of our mind, that it cannot be calm, it will always have something coming and going.
1: Ez az elme dolga, nem lehet soha teljesen nyugodt, mindig kell, hogy valami jöjjön és menjen.
0: And our tendency is to grab, to hold on to something.
1: És a mi tendenciánk az, hogy megragadjunk valamit, kapaszkodjunk bele.
0: Don't hold on to it. Let the thoughts come, let the thoughts go. And if by mistake you grab onto one thought,
1: ne kapaszkodj bele, hanem hagyd, hogy a gondolatok jöjjenek és menjenek. Ha véletlenül mégis beleragadnál egy gondolatba,
0: then become aware of it and dissect it a bit.
1: Akkor légy tudatában és vizsgáld meg egy kicsit.
0: First, use your viveka, the discrimination power, and see, is this thought mine or is it a projection of someone?
1: Először is használd a vivékát és kérdezd meg, ez a gondolat az enyém, vagy valaki más vetítette rám?
0: After we manage to see if the thought is ours or someone else, if it's ours, does it need our attention? Does it need anything to us to do?
1: Hogyha azt mondjuk, hogy a gondolat a miénk, akkor kérdezzük meg, hogy szüksége van ennek a gondolatnak a figyelmünkre, kell ezzel valamit csinálni?
0: Because many of our thoughts don't even need our attention.
1: Mert sok gondolatunknak nincs szüksége a figyelmünkre.
0: And many of our thoughts which need our attention don't even need our action.
1: És ezek közül a gondolatok közül, amiknek szüksége van a figyelemre, sok mindennek nincs szüksége cselekvésre.
0: So after you manage to see yours, keep it, then does it need any action or not?
1: Hogyha a tied, tartsd meg, jó, és akkor kell ezzel valamit csinálni?
0: With me doing it, is it going to harm someone or me, or is it going to be okay for me or someone?
1: Hogyha megteszem ezt a gondolatot, akkor ez ártani fog valaki másnak, vagy nekem, vagy jót tesz?
0: If it's going to harm someone, let the thought go.
1: Hogyha ártani fog valakinek, akkor engedd el a gondolatot.
0: If it's going to harm me, let it go.
1: Hogyha ártani fog nekem, akkor engedd el.
0: If it's someone else's, let it go.
1: Hogyha valaki másé, engedd el.
0: What does the air hostess tell us on the planes in the safety briefing?
1: Mit mondanak a repülőn a biztonsági bemutatón?
0: Before helping others, first put the life jacket on yourself and then put it on infants and others.
1: Először te vedd fel a mentőmellényt és utána segíts föltenni a gyerekekre, vagy segíts másoknak.
0: We are suppressing our emotions, we are suppressing our feelings so much that we think we can help everyone else, but did we even try to help ourselves first?
1: Annyira elnyomjuk önmagunkat, az érzelmeinket, hogy azt gondoljuk, hogy mielőtt segítenénk magunknak, már akkor tudunk másoknak segíteni.
0: Inside ourselves, we still did not accept ourselves for who we are.
1: Belül még mindig nem fogadtuk el magunkat annak, akik vagyunk.
0: And we are ready to help and do anything for someone.
1: És készek vagyunk arra, hogy segítsünk másoknak.
0: Once we love ourselves, once we accept ourselves for who we are, we will be able to shine and grow so much more than what we are currently.
1: Ha egyszer elfogadjuk és szeretjük magunkat annak, akik vagyunk, akkor annyira ragyogni fogunk.
0: I know it is said that helping hands is better than folded hands.
1: Azt mondják, hogy a segítőkéz többet ér, mint az összetett kéz.
0: But we will only be able to help when we are open enough to.
1: De csak akkor tudunk segíteni, hogyha elég nyitottak vagyunk.
0: For now, don't be focused on giving, focus on receiving.
1: Most ne arra koncentrálj, hogy adj, hanem arra, hogy kapj.
0: Every day there is something to receive, to learn.

0: to gain.
1: Mindig van valami, amit kaphatsz, amit tanulhatsz.
0: It doesn't matter if you're learning from a younger, from older, from brother, sister, friend, anyone.
1: Nem számít, hogy egy idősebbtől kapsz valamit, vagy fiatalabbtól, testvérettől, barátodtól, akárkitől.
0: You see how beautiful it's created. One ear, and in the middle we have a beautiful brain.
1: Látod, milyen jól van megteremtve a két oldalt, a két füled, és közötte az agy.
0: You listen from one ear, you process it in the middle, what you don't like, you let it out.
1: Az egyik füleden bemegy, az agyadban feldolgozod, és ami nem tetszik, azt kiengeded.
0: But now we want everything perfect.
1: De manapság mindent tökéletesen akarunk.
0: Is the world around us perfect?
1: A világ körülöttünk tökéletes?
0: Yes, no, something.
1: Tökéletes a világ?
0: No. Okay. The sun, what is the duty or the job of the sun?
1: A nap, mi a nap feladata?
0: Giving us light.
1: Fényt ad.
0: But it can get very hot.
1: De nagyon forró lehet.
0: Come to India, 52 degrees.
1: Gyere Indiába, 52 fok.
0: The moon gives us coolness, but it does not give us enough light.
1: A hold hűvösséget ad, de nem ad elég fényt.
0: These beautiful flowers, roses, very beautiful, but the stem of the rose has thorns.
1: A rózsa csodálatos, de a szára tüskés.
0: Lotus, known to be the purest flower, but it grows in the mud.
1: A lótus a legtisztább virág, de a sárban nő.
0: The ocean is large and huge. We can drink as much as we can, but we can't because it's salty.
1: Az óceán hatalmas, annyit ihatnánk, amennyit csak tudunk, de nem tudunk, mert sós.
0: Some rivers, very pure water, very easy to drink or to bath, but you can't because the current is too strong.
1: Bizonyos folyóknak nagyon tiszta a vize, ihatnál belőle, megfürödhetnél benne, de mégsem tudsz, mert nagyon erős a sodrás.
0: So, if the nature, the world wasn't created perfectly, why do we expect that our lives is going to be perfect?
1: Tehát, ha a világot nem teremtették tökéletesre, akkor hogy várhatom el, hogy az én életem tökéletes legyen?
0: It's not.
1: Nem az.
0: And we always want something instantaneously.
1: Mindig hirtelen történik valami.
0: But unfortunately in this modern world, the only thing which is instant coffee. In this modern world, whatever we want instantly, the only thing which is instant coffee.
1: Mindig azonnal akarunk valamit, de az egyetlen instant dolog az a kávé.
0: Except that nothing is instant.
1: Ezen kívül semmi nem instant.
0: There's nothing as instant enlightenment, there's nothing as instant happiness, instant relief.
1: Nincs.
0: Even the pain is not instant relief, it's already 2.5 weeks.
1: Nincs instant megvilágosodás, nincs instant megkönnyebbülés, még ez a fájdalom sem múlik el azonnal, hanem már 2.5 hete velem van.
0: But we want results instantaneously.
1: De azonnal akarjuk az eredményt.
0: We want our problems to suddenly disappear.
1: Azt akarjuk, hogy a problémáink hirtelen eltűnjenek.
0: That's why yoga teaches us abhyas and vairagya.
1: Ezért a jóga azt tanítja nekünk, hogy abhyas és vairagya.
0: As our ambassador was telling us earlier in the yoga sutras, yoga is chitta vritti nirodha. In the same yoga sutras, it is said abhyas and vairagya. Abhyas means to practice.
1: Ahogy a nagykövet úr mondta, yoga citta vritti nirodha, és ugyanebben a szutrában van abhyas és vairagya. Abhyas azt jelenti gyakorlás.
0: Practicing again and again may be boring.
1: Gyakorolni újra és újra talán unalmas.
0: But our mind, unfortunately, we're not Sherlock Holmes who had a photographic memory.
1: De az elménknek sajnos nincs fotografikus memóriája.
0: We need to repeat again and again and again, and it is said, even in the Gurukuls when we were studying, a mantra was repeated 12 times for us to remember it.
1: És ezért még a Gurukulban is, ahol tanultunk, a mantrát 12-szer elismételték.
0: So in the same way, we need certain things to be practiced again and again to be perfected.
1: És ezért bizonyos dolgokat újra és újra el kell ismételni, hogy tökéletes legyen.
0: And to help us in that process, we need to have vairagya, which means detachment.
1: És hogy segítsen nekünk ez a segítse ezt a folyamatot, szükségünk van vairagyára, ami a nem ragaszkodás.
0: Detachment doesn't mean that we need to go and sit in caves and renounce everything and do nothing.
1: Ez nem azt jelenti, hogy elvonulunk egy barlangba és ott ülünk.

0: és mindent elutasítunk, semmit nem csinálunk.
1: Renunciation is simply what I said earlier. Don't let the possessions that you possess one day possess you. Simple. That is the simple example for detachment.
0: Hanem a virágja, a nem ragaszkodása, hogy mondtam, azt jelenti, hogy ne hagyd, hogy a tulajdonod tulajdonoljon téged.
1: Everything will come and go. Know that. Even this body, that's why I wear this tilak, it's called, the white thing on my head, forehead.
0: Minden jön és megy, és ezért is hordom a homlokomon ezt a tilakot, a fehér csíkokat.
1: It's for us to remind ourselves that one day we will again become this ashes.
0: Ez azért van, hogy emlékeztessen arra, hogy egy nap újra hamuvá válunk.
1: We are collecting all our lives. Yes, when I get older, I will enjoy my life. When?
0: Egész életünkben gyűjtögetünk, hogy majd ha idősebbek leszünk, akkor majd élvezzük az életünket, de mikor?
1: Mother's lap cradle, mother's lap cradle.
0: Bölcső és az anyaöle.
1: School, home, school, home.
0: Iskola és otthon.
1: Work, home, work, home.
0: Munkából haza.
1: Then finally we turn 60 and then?
0: Aztán 60 évesen nyugdíjba megyünk.
1: Retirement, pension.
0: Nyugdíj.
1: It's not pension, it's tension.
0: Nem nyugdíj, hanem feszültség.
1: Because then it's hospital, home, hospital, home.
0: De akkor a kórház és az otthon között ingázunk.
1: So, there is no time which we will find where we can do for ourselves. We need to find time if we want to have time.
0: Nincs idő arra, hogy majd egyszer azt csináljuk, amit akarunk. Hogyha időt akarunk, akkor meg kell találnunk hozzá.
1: The yogic exercises may help in many things, but meditation and breathing work. Pranayam helps with releasing all these things, the clutter in our mind, and make us more mindful about the present.
0: A yoga sok mindenben segít, a meditáció és különösen a pranayama pedig abban segít, hogy ezt a rengeteg mindent elengedjük, és sokkal tudatosabbak legyünk, sokkal inkább jelen legyünk.
1: When I say inhale, everyone inhale for 4 seconds.
0: Amikor azt mondom belégzés, lélegezzetek be 4 másodpercen át.
1: And exhale for 8.
0: És aztán lélegezzetek ki 8 másodpercre.
1: 3 times.
0: 3-szor.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: Exhale.
0: Kilégzés.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: And exhale.
0: És kilégzés.
1: Should we practice a short meditation?
0: Gyakoroljunk egy rövid meditációt.
1: Close your eyes, please.
0: Hunyjátok le a szemeteket.
1: It's a simple one.
0: Egy egyszerű.
1: So whenever you hear a snap like this, you will change your thought.
0: Tehát valahányszor csettintek, változtass meg a gondolataid.
1: Very easy.
0: Nagyon könnyű.
1: So it doesn't matter how slow or how fast the snap is, you forcefully change your thought.
0: Mindegy, hogy milyen gyorsan vagy lassan csettintgetek, akkor mindig változtasd meg, hogy épp mire gondolsz.
1: So any thought which is coming, you hear a snap, you change it.
0: Tehát bármi, amire gondolsz, csettintek és gondolj valami másra.
1: And breathe.
0: És lélegezz.

0: Keep your eyes closed.
1: Tartsuk be a szemed.
0: Now we made your mind do some exercise, so it's tired from changing thoughts.
1: Most gyakorlatokat végeztünk az elmével, és ezért elfáradt abban, hogy váltogatja a gondolatokat.
0: Now do nothing, just let the thoughts, if they are coming, come and go.
1: Most ne csinálj semmit, csak hagyd a gondolataidat, hogy ha jönnek, hadd jöjjenek, ha mennek, hadd menjenek.
0: Just concentrate on your breath.
1: Koncentrálj a légzésedre.
0: Notice with every inhalation the positive energies, the prana shakti is entering your body.
1: Érezd, hogy minden belégzésre a pozitív energiák, a prana shakti belép a testedbe.
0: All the nice positive energy is the vital energies are going inside and spreading into every single atom of your body.
1: A kellemes pozitív életerő belép és eljut a tested minden részébe.
0: And with every exhalation the toxin energies are coming out and all the negativity, all the stress, all the fear, everything is exiting your body.
1: És minden kilégzéssel a toxinok, a negatív energia, a stressz elhagyja a tested.
0: Become aware of where you are.
1: Tudatosítsd, hogy hol vagy.
0: Become aware of yourself.
1: Tudatosítsd önmagad.
0: Just be in the moment.
1: Csak légy a pillanatban.
0: Try not to focus your mind onto anything.
1: Próbáld nem fókuszálni az elméd semmire.
0: Just relax yourself.
1: Csak lazíts.
0: Relax every single part of your body.
1: Lazítsd a tested minden részét.

0: Now imagine you are sitting on the banks of the beautiful river Danube or any river.
1: Most képzeld el, hogy a Duna csodálatos partján ülsz, vagy egy más folyóparton.
0: The water is gently flowing.
1: A víz lágyan folyik.
0: The leaves and the

0: other debris is on the surface floating with the water.
1: A levelek és egyéb törmelék hullámzik a vízen.
0: Imagine that each and every thought of yours is like that leaf.
1: Képzeld azt, hogy minden egyes gondolatod egy falevél.
0: One leaf carries one memory.
1: Egy levél egy emlék.
0: Another carries a worry.
1: A másik levél egy aggodalom.
0: Another carries pain.
1: A következő fájdalmat visz.
0: And what do we do in the real river? We do not jump and collect every leaf, we let go. So in the same way, let go of one leaf at a time into that river of mind.
1: És mit csinálunk a folyóparton? Nem ugrunk be és nem gyűjtjük össze a leveleket. Ugyanígy hagyd, hogy egyesével a levelek haladjanak az elméd folyamában.
0: Observe it, become aware of it, and let it pass.
1: Figyeld meg, tudatosítsd, és hagyd tovább menni.

0: Now silently ask yourself what is happening in this moment.
1: Most csendben kérdezd meg magadtól, mi történik ebben a pillanatban.
0: Not yesterday.
1: Nem tegnap.
0: Not tomorrow.
1: Nem holnap.
0: Right now.
1: Hanem most.
0: Just notice it.
1: Csak vedd észre.
0: Perhaps you notice your breath.
1: Talán észreveszed a lélegzeted.
0: Perhaps you notice the sensations in your body.
1: Talán bizonyos érzéseket észlelsz a testedben.
0: Perhaps the sounds in this hall.
1: Talán a hangokat ebben a teremben.
0: Probably even the mind might feel very restless and not calm.
1: Talán az elmédet nyugtalannak érzed.
0: But just know and bring the awareness to know that I am here.
1: Csak tudd, tudatosítsd, hogy itt vagy.
0: You are awake.
1: Éber vagy.
0: You are breathing.
1: Lélegzel.
0: And you are alive.
1: És élsz.
0: That's the main thing.
1: Ez a fő dolog.
0: It's enough just to notice it.
1: Elég csak észrevenni.
0: Nothing to do. In the same way as in this world, we are just the observer. So just be the observer of your mind.
1: Nem kell vele semmit csinálni. Ahogy ebben a világban csak megfigyelők vagyunk, csak figyeld meg az elméd.
0: Silently repeat. I am here.
1: Csendben ismételd, itt vagyok.
0: I am breathing.
1: Lélegzem.
0: I can meet this moment with awareness.
1: Ezt a pillanatot éberséggel találom.
0: I am aware of what I am thinking, what am I doing.
1: Tudatában vagyok annak, hogy mire gondolok, mit csinálok.
0: I am aware of my personal duties, my dharma.
1: Tudatában vagyok a személyes kötelességeimnek, a dharmámnak.
0: And I am aware of my actions, my karma.
1: Tudatában vagyok a tetteimnek, a karmámnak.
0: Now gently deepen your breath.
1: Most lágyan mélyítsd a légzésed.
0: Feel the chair supporting you.
1: Érezd, ahogy a széknek támaszkodsz.
0: Feel your feet on the ground.
1: Érezd a lábfejed a talajon.
0: Become aware of the room, of the surroundings.
1: Tudatosítsd a termet, a környezeted.
0: And welcome back.
1: És üdv itt.
0: Don't yet open your eyes.
1: Még ne nyisd ki a szemed.
0: But just know how you feel.
1: De tudd, hogy érzel.
0: Feel how you feel.
1: Érezd, hogy érzed magad.
0: How just 5 minutes of awareness.
1: Csak 5 percnyi éberség.
0: 5 minutes of breathing can impact our day and our life.
1: 5 percnyi légzés hogyan hat az életünkre.
0: Now bring your palms together.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And rub them.
1: Dörzsöld össze.
0: Until you feel the heat.
1: Amíg érzed a meleget.
0: And gently rub it on your face and eyes and feel the warmth entering your body and your face.
1: Lágyan dörzsöld meg az arcod, a szemed, s melegítsd fel az arcod.
0: And slowly open your eyes.
1: S lassan nyisd ki a szemed.
0: This is the power of being in the moment.
1: Ez a jelen pillanat ereje.
0: Not worrying about what will happen or what happened.
1: Hogy nem aggódsz azon, hogy mi fog történni, vagy mi történt.
0: But being here, being in the moment, and being one with your inner self.
1: Hanem itt vagy, jelen vagy a pillanatban, és egy vagy a belső lényeddel.
0: So not only with ourselves, but with everyone around us.
1: Nem csak önmagunkkal, hanem mindenkivel, aki körülöttünk van.
0: Let's spread the positivity that we hold.
1: lélegezzük ki azt a pozitivitást, ami bennünk van.
0: Let's remove all the differences and become one and walk on the path of peace.
1: Távolítsuk el a különbözőségeket, váljunk egyé, és menjünk a béke útján.
0: And most of all, may we become one with ourselves.
1: És legfőképpen váljunk egyé önmagunkkal.
0: May we accept ourselves for who we are.
1: Fogadjuk el magunkat annak, akik vagyunk.
0: And once we accept and love ourselves, we will be able to love every single person, every single living organism or non-living, everything around us.
1: És hogyha el tudjuk fogadni magunkat, akkor képesek leszünk szeretni minden embert, minden élőlényt, minden élő dolgot magunk körül.
0: So in this very uncertain world,
1: ebben a bizonytalan világban,
0: with our beautiful minds and with our beautiful selves,
1: a csodálatos elménkkel, a csodálatos önvalónkkal,
0: let's spread joy, compassion, peace and love.
1: Terjesszük az örömöt, együttérzést, békét és szeretetet.
0: And become simple, very simple thing which can help us in our day is listen with patience and talk with awareness.
1: És egy nagyon egyszerű dolog, amit a mindennapokban megtehetünk, hogy türelemmel hallgatunk és tudatosan beszélünk.
0: Most of our friendships, most of our relationships have this problem. But once we think and talk with awareness and we listen with patience, most of our complications and most of our problems will be solved instantaneously.
1: A legtöbb barátságnak, a legtöbb kapcsolatnak ez a baja, ahogy megtanulunk odafigyelve tudatosan beszélni és türelmesen hallgatni, a legtöbb bonyodalom magától feloldódik.
0: To conclude, I will sing a mantra, which is a words from the Sanskrit Vedas, which is the most ancient text.
1: Lezárásképp egy mantrát fogok énekelni, ami bizonyos szavak a Védákból, egy ősi szövegből.
0: It just holds the certain vibrations and it just holds certain changes the atmosphere and the energy field around us.
1: Ennek megvan a maga rezgése, amivel megváltoztatja az atmoszférát, és hogy hogyan érezzük, milyen energia van körülöttünk.
0: Om Dhyoh Shanti Rantarikshukum Shanti Prathvi Shanti Rapah Shanti Raukataya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagum Shanti Shanti Reva Shanti Om Shanti Shanti Shanti. Shanti means peace.
1: Shanti azt jelenti béke.
0: May there be peace amongst us. May there be peace on this planet. May there be peace in the galaxies. May there be peace in the plants, animals. Peace, peace, peace everywhere.

0: egész.
1: Legyen béke bennünk, legyen béke a Földön, legyen béke a kinn a galaxisokban, a világűrben, legyen béke a növények, állatok között, béke, béke, béke.
2: Tasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahimahisha gobrahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. Kasanam sepan and yoya sakat.

0: Először
1: we have worshipping of Guru Purnima.
0: Először a Guru Purnima tiszteletét adjuk.
1: It is rare.
0: Ez nagyon ritka.
1: That the Thursday is Guru Dev and Purnima is together. That's very, very significant.
0: Ez nagyon jelentőség teljes, hogy a csütörtök és a Guru Purnima egybeesik. Ez nagyon jelentőség teljes.
1: Every moon changing have a special constellations.
0: Minden holdváltásnak van egy jellegzetes konstellációja.
1: According to the Vedic science,
0: a védikus tudomány szerint,
1: all the 12 months have its special significant.
0: Mind a 12 hónapnak van egy nagyon nagy jelentősége van.
1: Those who develop their spiritual development,
0: aki a spirituális fejlődés útján van,
1: those are yogis.
0: Ezek a jogik.
1: Then let's say we begin from the first day. Is let's say the full moon, Purnima. The first day of the full moon.
0: A teli hold első napja.
1: And there's a mantra for the full moon.
0: Erre van egy mantra.
1: Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. This is the mantra for this day.
0: Ez a mantra erre.
1: Purna means complete.
0: Purna azt jelenti, hogy teljesség.
1: That is the entire universe.
0: A teljes univerzum teljessége.
1: Not only our earth.
0: Nem csak a Földön.
1: Or particular the constellation of the some days and the we call the graha.
0: Ezt így hívjuk, graha.
1: But they are all within in the completeness. All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
0: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
1: As we know, often we spoke about this, that
0: gyakran beszélünk erről.
1: 14 lok 21 brahmanda.

0: the 14 different world within this Surya, this sun
1: a 12 system. Különböző világ ebben a naprendszerben.
0: And Ikesho Brahmanda, 2,100 different the sun systems.
1: 2,100 különböző naprendszer.
0: That yogi said,
1: az a yogi ezt mondja,
0: in the human body, in human consciousness,
1: az emberi testben, az emberi tudatban,
0: in human awareness, is all this included in completeness of 2,100 sun.
1: Teljes mértékben benne van ez a 2,100 naprendszer.
0: But beyond there, there's a more.
1: De még azon túl is több.
0: But then you cannot come back.
1: De aztán nem tudsz visszajönni.
0: But we cannot go even to this sun.
1: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
0: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
1: Úgy hívják, hogy siddha.
0: The siddhas, they are existing.
1: Léteznek.
0: In the astral form.
1: Astrális
0: or
1: formában.
0: Karan sarira.
1: Astrális formában léteznek.
0: And they are there still. They have purified their physical body.
1: Megtisztították a fizikai testüket.
0: So time to time they appear in like a physical body.
1: Időről időre megjelennek fizikai testben.
0: But we cannot touch that.
1: De nem tudjuk megérinteni.
0: If you hold the hand,
1: ha megfogod a kezét,
0: it just you go like emptiness.
1: Olyan, mintha üres volna.
0: So far, that siddha yogis
1: ennyire
0: have
1: jutott,
0: purified their physical body also.
1: Ennyire megtisztították a siddha yogik a testüket.
0: There is 5 different bodies.
1: 5 különböző test van.
0: And generally, and in English, they say 3 bodies.
1: Általában is az angolban azt mondjuk, hogy 3 test.
0: Because they have only till that approaching, that's all.
1: Mert csak addig értek el.
0: It's called physical body.
1: Fizikai.
0: Mental body.
1: Mentális.
0: And subtle body.
1: És a finom test.
0: That's all.
1: Ennyi.
0: But according to the yogic science, Vedic science,
1: ám a jogikus, védikus tudomány szerint,
0: according to the creation,
1: a teremtés szerint,
0: according to the humans, the body,
1: az emberi test,
0: and therefore there is called the Anamaya Kosha.
1: Úgy hívjuk Anamaya Kosha.
0: Which we all have learned many, many times.
1: Sokszor szó volt róla.
0: Pranamaya Kosha.
1: Pranamaya Kosha.
0: The pranas.
1: A pránák.
0: Anamaya Kosha is the body of the nourishment, this body.
1: Az Anamaya Kosha a táplálkozást tesz ez a test.
0: Which is nourishing from the 5 elements,
1: amely az 5 elemmel táplálkozik.
0: 5 bodies, 5 elements.
1: 5 elem, 5 test.
0: So the solid food,
1: szilárd étel.
0: The prana food,
1: prana étel.
0: So this is connecting with the five bodies.
1: Ez az öt testtel áll kapcsolatban.
0: So first beginning, this is, let's say, with our physical body.
1: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
0: Now, after that body, we through our kriya, which we are learning kriya, and which you are practicing the kriyas.
1: És azután a kriya gyakorlás.
0: The Mahaprabhuji have given, Devapuriji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji körülbelül 64 kriyát adott.
0: But you must not be practicing all this.
1: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
0: One or two kriya is more than enough.
1: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
0: So there are these kriyas, and I think I have written somewhere.
1: Vannak ezek a kriyák, aztán valahol leírtam.
0: But you can only give these signs of kriyas if the aspirant,
1: csak akkor adhatod át a kriya tudományát,
0: bhakta or a disciple,
1: hogyha tanítvány vagy aspiráns az illető.
0: If it is a yogya. Now, yogya means,
1: yogya azt jelenti,
0: the word yogya is different to explain in English.
1: Más angol jelentése.
0: Capable.
1: Képes.
0: Capable. Now, capable means also that qualities.
1: Képes azt jelenti, hogy minőségei van.
0: In every aspect you are perfect.
1: Minden tekintetben tökéletes vagy.
0: That can be the disciples, the masters, success and disciple.
1: Így lehet sikeres a tanítvány.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: But that if one you have, one student you can have a disciple, can further guide the other disciples or aspirants.
1: De hogyha valaki eléri ezt a szintet, tudja a többieket.
0: And bring them to the highest level of the consciousness.
1: Tudja a többieket vezetni és elvinni őket a legmagasabb tudathoz.
0: It's not easy to become a yogya disciple.
1: Nem könnyű ilyen tanítvánnyá válni.
0: So yogya, the, exactly this word is also not capable, that's also not only that.
1: Nem pontos fordítása a yogyának az, hogy képes.
0: Somebody should look in your dictionary yogya.
1: Nézze meg valaki a szótárában ezt, hogy yogya.
0: If you find it, then tell me. The word in English or in German or in Croatian or the Hungarian or the Slovakian or the anyone.
1: Ha megtalálod, mondd meg, hogy a ti nyelveteken mit jelent.
0: There are different disciples.
1: Különböző tanítványok léteznek.
0: It is called, there are three different qualities.
1: Háromféle minőség.
0: One disciple is that only, even master doesn't ask, but that disciple will get in the message, feelings.
1: Az egyik tanítvány csak, ha kéri a mester, akkor megvannak az érzései.
0: He or she will do it without asking.
1: De az pedig megteszi kérés nélkül.
0: Second,
1: másodszor,
0: if you ask,
1: ha kérsz,
0: to do it, then it will do it.
1: Hogy megtegye, akkor megteszi.
0: And the third one,
1: harmadik,
0: if it is asked,
1: ha megkérik,
0: for example,
1: például,
0: that I'm telling to the Umapuri,
1: mondom Umapurinak,
0: to do this,
1: csináld ezt.
0: And she will say, Daya, go and do it, bring it. giving all

0: according to the order.
1: És aztán továbbadja az utasítást.
0: So this is a quality called uttam, madhyam and kanisht.
1: Ez a három minőség.
0: Please write these three names.
1: Írjátok le ezt a három nevet.
0: Uttam.
1: Uttam.
0: Uttam is best quality, best to best to best to best quality.
1: A leges legjobb.
0: That is like a yogya.
1: Az a yogya olyan.
0: In Ayurveda we said arogya.
1: Az Ayurvédában azt mondják arogya.
0: Arogya means healthy.
1: Egészséges azt jelenti.
0: Rogya means healthy. No, ill.
1: Rogya a beteg.
0: In Yugoslavian language that is called the rogla.
1: Jugoszláv nyelven rogla.
0: There is one word called rogla.
1: Van ilyen szó.
0: Yes or no?
1: Ugye?
0: Now, I don't know what means rogla in your Yugoslavian language.
1: Nem tudom, mit jelent jugoszlávul.
0: What means that? Mountain.
1: Ez egy hegynek a neve.
0: And in our world, rogla means a very, very, very ill.
1: A mi nyelvünkön azt jelenti, hogy nagyon beteg.
0: Persons or animals or something.
1: Ember vagy állat.
0: Don't touch.
1: Ne érintse meg.
0: That's called rogla.
1: Az a rogla.
0: So rogla and nirogla.
1: Rogla és nirogla.
0: And niroga means without disease. Healthy.
1: Betegség nélküli egészséges.
0: And other one is called uttam.
1: Másképpen uttam.
0: Pure, clean.
1: Tiszta.
0: So uttam disciple.
1: Az uttam tanítvány.
0: That can come through.
1: Átjuthat.
0: Master doesn't ask anything. Master doesn't need anything.
1: Nem kéri a mester, nincs semmire szüksége a mesternek.
0: But in reality, master is searching.
1: De valójában keres a mester.
0: Searching some disciple, bhakta.
1: Keres egy tanítványt, egy baktát.
0: Because.
1: Mert.
0: Even the master don't want to leave the body till some disciple is there.
1: Mert a mester nem akarja addig elhagyni a testét, amíg nincs egy tanítvány.
0: To whom he can give his body.
1: Kinek áthathatja a testét.
0: Give his all tattvas.
1: Az összes tattváját.
0: And that master with great peace and happiness going to the highest consciousness.
1: Akkor a mester békésen, boldogan a legmagasabb tudatba távozik.
0: Like one couple.
1: Mint egy pár.
0: When the couple, why they are marrying a man and woman?
1: Megházasodtak, egy nő, egy férfi.
0: In reality is making the generation.
1: Valójában
0: children.
1: Generációkat hoznak létre.
0: One after other.
1: Egyik a másik után.
0: So those who married,
1: aki megházasodik,
0: then you are successful your human life when you give a child.
1: Akkor lesz sikeres az életed, ha gyerek lesz.
0: Girl or the boy.
1: Lány vagy fiú, mindegy.
0: More.
1: Több.
0: Can have more. That is called you are multiplying.
1: Azt hívják úgy, hogy sokasodás.
0: Similarly, the master or who doesn't marry in practicing also have to get one, at least one disciple that will lead this light further.
1: A mesternek szüksége van legalább egy tanítványra, aki tovább viszi az ő életét.

0: O Gurudev,
1: O Gurudev,
0: please, light from light to light.
1: Gyújtsd meg a fényről a fényt.
0: The disciple said, Gurudev,
1: Gurudev mondja a tanítvány.
0: Remove the darkness from my heart, the darkness of the ignorance.
1: Távolítsd el a sötétség, a tudatlanságot a szívemből.
0: And light in my heart.
1: És gyújtsd meg a fényt a szívemben.
0: Everyone, even the animals, they are multiplying.
1: Mindenki, még az állatok is sokasodnak.
0: You know that love? The love is created, the creation has created this love between man and male and female.
1: A teremtés létrehozta a szeretetet az férj és a nő között.
0: To make more multiplying.
1: Hogy sokasodjanak.
0: But they will not do.
1: De nem teszik.
0: A woman is sitting there. She have no any feelings. And she have no any... The womb is empty.
1: Ott ül a nő érzések nélkül.
0: Or a man.
1: Vagy a férfi.
0: No more feelings.
1: Nincsenek érzések.
0: So God has created this indriya, is called the feeling of the love.
1: Ezért adta Isten ezt az indriákat, a szeretet érzését.
0: And his love is not one-sided.
1: Nem így oldalú a szeretet.
0: Two.
1: Kettő.
0: The love of the woman, feeling of the man cannot feel.
1: Nem érezheti a férfi azt a szeretetet, amit a nő.
0: And men's love, feelings, that woman cannot feel.
1: És a férfi szeretetét nem érzi a nő.
0: But this and that both are attracting.
1: De ez a kettő vonza egymást.
0: And those who have not these feelings of the male feelings to the female, or the female feelings to the male.
1: Akinek nincs meg a férfi érzése a nő iránt és a nő a férfi iránt.
0: That is still between, nothing.
1: Az a kettő között van semmi.
0: Sometimes you get a fruit, and you open the fruit, there is no any seed.
1: Néha van olyan gyümölcs, hogy kinyitod, és nincs benne mag.
0: That's it. Fruitless.
1: Gyümölcstelen gyümölcs.
0: But you have to protect. You have to protect till the end of your life.
1: Védelmezned kell az életed végéig.
0: To your child.
1: Gyermeked.
0: Your guarantee. Otherwise, you are making big mistakes.
1: Különben nagy hibát.
0: If you don't give love to your children and till your child is even 90 years old.
1: Ha nem szereted a gyereked még akkor is.
0: And you are alive, you are still protecting.
1: 90 éves, amíg életben vagy, védelmez.
0: And not only this. After that, doesn't matter animals or the humans.
1: Nem csak addig, utána is, nem számít ember vagy állat.
0: You will come to the astral world.
1: Az asztrális világba jutsz.
0: That's called Pitraloka.
1: Úgy hívják Pitraloka.
0: Now you are in Pitraloka.
1: Most a Pitralokában vagy.
0: So they said, okay, you are here now.
1: Most azt mondják, itt vagy.
0: But have you left other behind?
1: De hát rajtad a másikat?
0: It's like a stairs.
1: Mint a lépcsők olyan.
0: One after other staircase.
1: Egyik a másik után a lépcsőházban.
0: You have no any more stairs to go. You cannot climb further.
1: Nem tudsz tovább jutni.
0: You have one a house.
1: Van egy ház.
0: And the one floor you go by steps.
1: És az egyik szintről a másikra a lépcső megy.
0: And it is 15 stairs.
1: 15 lépcső.
0: But there's only 8 stairs. You came to only to 8 stairs on it. But further, there's no any steps.
1: De hogyha csak 8 lépcső van és nincs tovább,
0: what will you do?
1: Mit teszel?
0: What I will do? I go back down.
1: lemegyek vissza.
0: But there's no more way to turn back. There is other one waiting for it.
1: De a másik vár.
0: So you are hanging in the what we call the pitraloka.
1: Ott függsz a pitralókában.
0: Therefore every creature.
1: Tehát minden élőlény.
0: Who is born with a physical body.
1: Aki megszületik fizikai testbe.
0: Have to get creation. And so, my dear,
1: kell, hogy a teremtésbe létvegyen, kedvesem.
0: Get it married quickly.
1: Gyorsan házasodjatok.
0: Yes. Hurry up.
1: Siess.
0: Or?
1: Vagy pedig.
0: Must not be.
1: Nem kell.
0: Then get that brahmagyana.
1: Akkor érd el a brahmagyánát.
0: That is automatically, you have a lift. There's no staircase.
1: Akkor lifted van, nem kell a lépcsőn mászni.
0: You have a lift.
1: Van lift.
0: How comfortable.
1: Milyen kényelmes az.
0: And the steps are not easy.
1: Nem könnyű a lépcsőn mászni.
0: The mother have a lot of difficulties or no difficulties. 9 months, she knows what it means to have a child in the womb.
1: Sokszor az anyának nehéz a 9 hónapig viselni a gyereket.
0: But that God have created this system.
1: De Isten ezt a rendszert hozta létre.
0: So either you go there,
1: vagy odamész,
0: or you go to this side,
1: vagy amoda.
0: So this is that it means you are between.
1: De ha a kettő között vagy,
0: there is no feeling from female side to the male.
1: Nincs női érzésed a férfi iránt.
0: And I don't know there are female to female. I don't know they can make many exercises, but there's no seed inside at home.
1: De hogyha a nő a nő iránt van, akkor sok gyakorlatot végezhez, de nem lesz mag.
0: Or the man.
1: Vagy a férfi.
0: Yes, they can unstrengthen. We have this in Dutch, Hindi, English.
1: Az nagy.
0: Yeah. But without that fruit coming there, you cannot go.
1: Mag nélkül.
0: So we respect the God's creation very nicely.
1: Tiszteljük Isten teremtését.
0: Yes, and if you are doing, then you are going against that principle.
1: De ha úgy teszel, akkor az elvek ellen teszel.
0: Or there is one more, third one.
1: De van egy harmadik is.
0: Is neither this nor that.
1: Sem ez, sem az.
0: Neither that feeling nor the this feelings.
1: Sem ez az érzés, sem az.
0: It has no this one indriya.
1: Egy indriya.
0: From this kam indriya. Kam. You know what the kam?
1: Kam.
0: Kam means patience.
1: Azt jelenti szenvedély.
0: So they are called the kinnar. Then are called the kinnar. And their kinnar's principle and their law is a very, very beautiful and very nice.
1: Nagyon szép elv.
0: But don't be the kinnar, okay?
1: De ne legyél ez.
0: It can be a curse for you.
1: Ez átok lehet számodra.
0: So there are two kind of curse.
1: Kétféle átok van.
0: I mean, I have nothing against.
1: Én nem vagyok semmi ellen.
0: Okay? With one hand you can wash it.
1: Az egyik kézzel moshatod.
0: But two hands can do it nicely.
1: De a két kéz tudja egymás mosni.
0: So where are you now?
1: Hol vagy most?
0: So first step is the physical body.
1: Az első lépés a fizikai test.
0: Then coming pranamaya kosha.
1: Aztán jön a pranamaya kosha.
0: The energy, the prana.
1: Az energia.
0: And this energy, this prana is giving by our vegetation.
1: És ezt az energiát a pránát, a növényzet adja.
0: And that prana is in our each and every cells of the body.
1: És ez minden egyes testi sejtünkben benne van.
0: And sometimes when this all the cells loses energy,
1: és mikor ezek a sejtek elvesztik az energiát,
0: then you are so tired,
1: annyira fáradt vagy,
0: or you have fever,
1: vagy lázad lesz,
0: then all the cells are down,
1: le,
0: no
1: le.
0: Energy,
1: nincs energia a sejtekben.
0: So again we have to create that energy.
1: Megint energiát kell létrehozzunk.
0: Pranamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: Manomaya kosha.
1: Manomaya kosha.
0: The mental power.
1: Mentális erő.
0: If you don't have the energy, you have to create your mental power.
1: Hogyha nincs energiád, mentális erőt kell létrehoz.
0: You will tell mentally, I will get up and go and bring this nice orange juice.
1: Mentálisan azt mondom,
0: I will drink the orange juice and then I will get prana again.
1: Magadnak, hogy most igenis felkelek, megiszom azt a narancslét, és akkor megint lesz pránám.
0: Pranamaya kosha. Then the vigyánamaya kosha.
1: És aztán a vigyánamaya kosha.
0: Act with your brain.
1: Aggyal cselekedj.
0: That's a jnana. That's called knowledge.
1: Tudás.
0: That knowledge is very important.
1: Nagyon fontos a tudás.
0: Every creature have a knowledge.
1: Minden élőlénynek van tudása.
0: Every vegetation have a knowledge.
1: A növénynek is van
0: but
1: tudása.
0: But limited.
1: De korlátozott.
0: But the human brain,
1: de az emberi agy,
0: have more capacity of that knowledge and they can more and more develop that knowledge.
1: Az emberi agynak nagyobb a tudás kapacitása és tudja továbbfejleszteni.
0: That's why I call the knowledge.
1: Ez a tudás.
0: Vigyánamaya kosha. Vigyán is a science.
1: A tudomány.
0: And the science is that knowledge.
1: A tudomány, a tudás.
0: So how much vigyán you have?
1: Mennyi vigyánád van?
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: Every of you, you have an immense of vigyána, the knowledge.
1: Mindannyiótokban hatalmas vigyána, tudás van.
0: Many, many knowledge you have, very much.
1: Sokféle tudásotok van, nagyon sok.
0: And you feel it.
1: Érzed.
0: But there are some which is researching to get the knowledge from our body.
1: De van, aki kutatja a testet, a tudást a testben.
0: And then comes Anandamaya kosha.
1: És aztán jön az Anandamaya kosha.
0: Now this Anandamaya kosha is two kinds of koshas.
1: Ez kétféle kosha.
0: One is Anand, is just the joy.
1: Az egyik az Ananda, az öröm.
0: But another Ananda,
1: a másik Ananda,
0: is that is the Brahmagyana.
1: Az a Brahmagyana.
0: And that's why this Anand.
1: Ananda.
0: Now, in this five elements of the koshas,
1: ez az öt elemben, a kóságban,
0: comes our destiny on the path.
1: Benne van a sorsunk.
0: There is a from the past karmic elements in between your consciousness.
1: A múltbeli karmikus elemek.
0: There are many, many things what you have done with all this anamaya, pranamaya, manomaya, vigyanamaya, anandamaya koshas, all. What have you spoken? Your word, what mouth you speak.
1: Sok mindent tettél ezekkel a testeiddel, például mit mondtál?
0: Good or bad?
1: Jót vagy rosszat?
0: Anger or hate or jealous?
1: Gyűlölet, féltékenység?
0: Joy, happiness, friendly?
1: Vagy boldogan, barátságosan?
0: The dearest one. Everything is coming to our Anandamaya kosha.
1: Minden az Anandamaya kosába jut.
0: In Bhagavad Gita 15th

0: read in the first chapter. Urdhamudam Pandrava Agyaya. So, पेड़ की तो जड़ नीचे और डाले ऊपर, लेकिन मनुष्य की जड़ यहाँ और डाले, these are branches hanging here down.
1: Ezek az ágak, amik lefelé lógnak.
0: So now here it is said.
1: Azt mondja itt.
0: Any problem.
1: Bármiféle probléma.
0: Any illness.
1: Minden betegség.
0: Whatever animal you have a cancer,
1: például a rák,
0: schizophrenia, or other any kind of illnesses,
1: mindenféle betegség,
0: begins from Anandamaya kosha,
1: az Anandamaya kosában kezdődik,
0: from up coming from there, coming from Anandamaya kosha, Gyanamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha and this the Anamaya kosha.
1: Így jön felülről lefelé, és eljut aztán az Anamaya kosába.
0: Then come an attack on this physical body.
1: És akkor támadja meg a fizikai testet.
0: Because that karma, you came, you went away. But what was your anything what you have to spoken to you or talked to you or did something, this you were happy.
1: De mindaz, amit tettél vagy mondtál.
0: I'm the winner, I'm this and so.
1: Én ez vagyok vagy az vagyok.
0: But this is coming step by step there.
1: Lépésenként oda jut.
0: Now this jivatma have to go out.
1: A jivatmának ki kell mennie.
0: But this samskaras.
1: A samskarák.
0: Destiny,
1: sors,
0: presses you down, and it comes from one after other, slowly, slowly coming down.
1: Lefelé nyom lépésenként.
0: And it makes you weaker and weaker and weaker.
1: Egyre gyengébbé tesz.
0: Therefore, we sell with our yoga practice.
1: Tehát a jóga gyakorlásunk által szükséges.
0: Follow our dharma.
1: Kövessük a dharmát.
0: Keep your principles.
1: Tartsd meg az elveket.
0: Know very exactly your actions.
1: Tudd pontosan, hogy mit cselekszel.
0: Your words, your actions.
1: Tetteid, szavaid.
0: Your touch.
1: Érintésed.
0: Your look.
1: Nézésed.
0: Anything.
1: Mindez.
0: That we have to take in consideration.
1: Mindezt tekintetbe kell vegyük.
0: I put this lid from this glass.
1: Itt van ez a tető, ezen a poháron.
0: Here.
1: Oda teszem.
0: But this lid needs is here.
1: De ott kell legyen.
0: But you put it here.
1: De ha amoda teszed.
0: And you left.
1: És ott hagyod.
0: Someone have to do this.
1: Valakinek ezt kell csinálni.
0: But that was your karmic. So you have to pay back that.
1: De az a te karmád volt, te fizetsz ezért.
0: Understand me or not?
1: Értitek, ugye?
0: Do you understand what I'm talking?
1: Vagy nem értitek? Értitek, miről beszélek?
0: Therefore,
1: tehát,
0: sometimes some words,
1: bizonyos szavak, néha,
0: very hard,
1: nagyon kemény,
0: to speak very very clearly without anything.
1: Nagyon nehéz tisztán beszélni energia nélkül.
0: Then you harm someone. Some said this person is very straight and correct.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon egyenes, korrekt személy.
0: So the humans are making between some what we call understanding, love.

0: Emberek közötti megértés, szeretet,
1: forgiving,
0: megbocsátás,
1: kindness,
0: kedvesség,
1: humbleness,
0: alázat,
1: etc.
0: Mindez.
1: We are quoting on that our heart's words with our love, our humbleness. So automatically that karma will dissolve.
0: A kemény szavakat szeretettel tudjuk feloldani, az feloldja a karmát.
1: And so this 64 kriyas.
0: Tehát ez a 64 kriya.
1: They are different kriyas.
0: Különböző kriyák.
1: But that only that disciple can learn and keep.
0: Csak az a tanítvány tudja megtanulni, megtartani.
1: But serve. And whom to give and whom not to give.
0: Kinek adni oda, kinek nem.
1: Sometimes they will not give you further.
0: Néha nem adják tovább.
1: Then it lost forever.
0: Örökre elveszik.
1: It will last forever.
0: Örökre elveszik.
1: But not to give to anyogya.
0: De nem adni olyan személynek.
1: Anyogya, yogya, anyogya.
0: Anyogya vagy yogya.
1: That call kanishtha.
0: Így hívják.
1: That if you give to someone's hand,
0: hogyha valakinek a kezébe adod,
1: you don't know how it will be you, for what they will use it.
0: Mire használja, nem tudod.
1: It is said the person who made this atom,
0: aki az atomot felfedezte,
1: who created this atom, and then this person came to know,
0: nem tudta,
1: this atom will become a biggest problems.
0: Hogy ez a legnagyobb problémává válik.
1: And I don't know if it's true or not, but he said that person who created atoms, he suicide himself.
0: Nem tudom igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
1: And this we know what is happening now?
0: Látjátok, mi történik most?
1: Yes, that was.
0: Ez volt.
1: So there is atom in the consciousness of the master for something good.
0: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
1: So I have in my hand something very good.
0: A kezemben van valami nagyon jó.
1: But it's a knife.
0: De kés.
1: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
0: Odaadom valaki másnak.
1: Now you don't know how this person will use that knife.
0: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
1: And that will go karma to that person.
0: De az annak visszamegy a karma.
1: Therefore, before you give your word,
0: tehát mielőtt a szavadat adod,
1: your instructions,
0: utasítást adsz,
1: your anything,
0: bármi,
1: all, sorry, everything, carefully you give to your successors.
0: Gondosan add át.
1: And who is your successor?
0: A utódodnak.
1: Your children.
0: Ki az utódod, a gyermeked?
1: Or your disciple.
0: Vagy a tanítványod.
1: So sometimes you do everything, but still your child will not follow you.
0: Néha mindent megteszel, mégse követ a gyermeked.
1: Like the king Kans.
0: Mint Kans király.
1: The Kans, his father was the king also.
0: Apja is király volt.
1: And still king is there. And his son, Kans, he was like a Rakshasa.
0: A fia Kans olyan volt, mint egy Rakshasa.
1: He was the uncle of the Krishna.
0: Krishna nagybátyja
1: and
0: volt.
1: And Krishna took incarnation because of the Kans to destroy.
0: És Krishna azért inkarnálódott, hogy
1: elpusztítsa. And how much Krishna had to suffer.
0: Elpusztítsa Kansot. Krishna
1: and how much Krishna's mother had suffered.
0: Krishna szenvedni kellett, de mennyit szenvedett Krishna anyja?
1: Krishna's father suffered.
0: Krishna apja szenvedett.
1: That mother, how much she suffered, you know that?
0: Tudjátok, mennyit szenvedett az az anya?
1: This all was the counted each and every step.
0: Minden egyes lépés.
1: Then Krishna came.
0: Minden egyes lépés számított, aztán jött Krishna.
1: And so the Kans said to his father,
0: azt mondja Kans az apjának,
1: because some of his friends,
0: mert némi barátai,
1: said,

0: You are like a king, your father is just like some holy saint.
1: Azt mondták, hogy te vagy olyan, mint a király, az apád olyan, mint egy szent.
0: You are the best as a king.
1: Te vagy a legjobb király.
0: So he comes from a battle.
1: Csatába ment.
0: And goes directly to his father.
1: Visszajött, egyenesen az apjához ment.
0: And say, father,
1: azt mondja, apám.
0: You give me the crown.
1: Add át a koronád.
0: Or should I take it?
1: Vagy elvegyem?
0: He was ready to kill his father, to take the crown of the king.
1: Kész volt arra, hogy elvegye a király koronáját.
0: And like these people are nowadays.
1: Ilyenek ma az emberek.
0: They tell children they are only 20 years or 25, 30 years.
1: A gyermek, hogyha csak 20-25 éves.
0: And they tell the parents.
1: Azt mondja a szülőnek.
0: Please sign.
1: Kérlek, írd alá.
0: All property on my name is my.
1: Írasd az én nevemre minden tulajdonod.
0: Yes.
1: Igen.
0: Okay, you gave me birth, that's all. But now it's my property.
1: De most már ez az én tulajdonom lesz.
0: I will do as I like.
1: Azt teszem, amit
0: you
1: akarok.
0: You know how many elderly people are suffering in this Kali Yuga.
1: Mennyi öreg ember szenved ebben a Kali Yugában?
0: The son, he want to do good for his parents, but his wife comes in such a person, said, me or your parents.
1: A fiú jót akar a szüleinek, de a feleség meg azt mondja, én vagy a szüleid.
0: Now this poor boy.
1: Szegény fiú.
0: Is both side.
1: Mindkét a két oldal között van.
0: I love her, and I will go this way.
1: Vagy erre, vagy arra, mindkettőt szeretem.
0: But I love my parents. Then, where I am, so you know these boys, this man, this boy sitting there, it's not easy for this man who is sitting on the staircase, on the steps.
1: Nem könnyű annak az embernek.
0: Yeah. Or maybe this girl.
1: Vagy egy nőnek.
0: The boy said to this girl, either go there or this.
1: Azt mondja a fiú a lánynak, hogy vagy ők, vagy én.
0: She said, I left my house.
1: Azt mondja, elhagytam a házat.
0: I left my parents.
1: Elhagytam a szüleimet.
0: I gave my whole myself. I gave it to you.
1: Egész valómat átadtam neked.
0: And now you tell me go out.
1: És azt mondod, hogy most menjek el.
0: Where will I go?
1: Hova?
0: Emotionally, innerly,
1: érzelmileg belül,
0: you don't know what means about this girl. Newly married, and boy said, I don't like you, go away.
1: És akkor most nem tudod, hogy mi ez
0: this situation are there.
1: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menjél.
0: And there are other some.
1: Ilyen helyzetek vannak.
0: When one girl comes married in that house.
1: És a másik helyzet, mikor jön a lány,
0: she is so holy soul.
1: Olyan szent a lelke.
0: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
1: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
0: That's we call a Lakshmi.
1: Ez a Lakshmi.
0: Yes. Lakshmi is faithful.
1: Lakshmi hűséges.
0: Lakshmi doesn't go left and right and here.
1: Nem megy el.
0: There are many Lakshmi sitting here.
1: Itt sok Lakshmi ül.
0: And I see sometimes in meditation what they are doing.
1: Néha látom.
0: This is it. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
1: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
0: So you are all women, as a woman, you are all Lakshmis.
1: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
0: Lakshmi means not money.
1: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
0: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
1: Hanem a Lakshmi a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
0: That boy who marry her.
1: Az a fiú, aki hozzá
0: megy. That boy becomes so happy.
1: Olyan boldog lesz.
0: It makes the whole family higher.
1: És az egész család boldog lesz.
0: Similarly, or a disciple.
1: Vagy egy tanítvány.
0: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
1: És azt mondja akkor a mester a tapasjának.
0: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I am in the moksha in divine.
1: A mester azt mondja a sadhanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem
0: a moksát. So you have both side.
1: Mindkét oldal.
0: Doesn't matter you marry or you don't marry.
1: Nem számít, hogy megházad.
0: Nobody force you.
1: Sőt, vagy sem, mindkét
0: But
1: oldal.
0: But don't hang somewhere.
1: De ne függjél a kettő között. Yeah.
0: Then we'll be coming paichen.
1: Mert akkor levágnak.
0: Hanging somewhere.
1: Ami ott függ.
0: That's it. So this is how we say it in about the chakras.
1: A csakrákban.
0: And so there are the different chakras in the body.
1: Különböző csakrák vannak a testben.
0: And in our body there is a devas.
1: A testünkben dévák vannak.
0: Not only your soul.
1: Nem csak a lelked.
0: In your one atom.
1: Minden atomodban.
0: There is a billions of divine souls again.
1: Billió, milliárdnyi isteni lélek van.
0: Just understand your body.
1: Csak értsd meg a tested.
0: What is within you?
1: Mi van benned?
0: Within you is the within you is the ocean of the immortality.
1: Benned van a
0: immortality.
1: A óceánja a halhatatlanságnak.
0: Within you is the fountain of the joy.
1: Az öröm szökőkútja van benned.
0: Within you is immortality.
1: Benned van a halhatatlanság. Peace. Béke.
0: So in the navel, that seed of it is in the navel.
1: A mag a köldökben van.
0: And there is the heart of the mother here in the your navel.
1: Az anya szíve a köldöködben van.
0: The more pain has a mother than the father.
1: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
0: Of course, mother will, or father will also cry when you die.
1: Az apa is sír, ha meghalsz.
0: But mother feels that time the pain in her womb.
1: De az anya
0: my child died.
1: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
0: We are humans, we should understand this.